0: 88. Rádió 88.
1: Call me. No matter where you are, no matter how far.

0: 88. Bobcat.
1: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

0: amit megtudtál. Mert alig hitted, ha értettél.
1: Rádió 88. Az életünk része.

0: Megépítették Újszeged első közösségi komposztálóját a Vedres utcában. Ezzel együtt már összesen 7 ilyen tároló van Szegeden. Ezáltal nem csak a zöld hulladékot lehet helyben feldolgozni, de közösséget is teremt az Ökotengely Egyesület tapasztalatai szerint. Herceg Richárd, a komposztfutár projekt önkéntes koordinátora elmondta, a komposztba szinte minden zöldséget és gyümölcsöt be lehet dobni.
1: Arra szoktunk figyelmeztetni, hogy sült főtételek, tehát mondjuk ami zsíros, olajos, az már ne kerüljön bele, de egyébként ami nyers zöldség, gyümölcs, az nyugodtan mehet bele, emellett kávézott is akár, tehát tulajdonképpen kevés olyan dolog van, ami nem előnyös.
0: Továbbra is tanúkat hallgat meg a bíróság a fantomdiákok ügyében indult büntetőperben, amelyben két volt fideszes képviselő is vádlott. Az eljárásban a vád szerint 2012 és 14 között 112 millió forint kárt okoztak jogosulatlanul lehívott állami normatívákkal. Eddig 10 tanút hallgattak meg, akik közül többen arról számoltak be, hogy ugyan beiratkoztak az alapítványi képzésekre, de az órákra nem jártak, miközben az iskolai nyilvántartásokban szerepeltek. Káros vegyület kioldódása miatt hívtak vissza konzerveket. Bisphenol A kioldódást mutatta ki a Royal Orient márkájú bambuszrügyet tartalmazó konzervdobozban. Mivel a BPA kioldódása bizonyítottan károsítja a hormon és immunrendszert, ezért visszahívták a 2028. szeptemberi lejáratú termékeket. És hangyafarkast találtak egy kiszáradt alföldi tóban. Kardoskúton valószínűleg a lözgyep növényzetének helyenkénti felnyílása és a kiszáradó talaj egyre porhanyósabbá válása teremthetett számára alkalmas élőhelyet. A rovar hangyákra és más apró ízelt lábúakra vadászik. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad. 88.

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, napos időnk lesz ma 23 fokkal. Megépítették Új-Szeged első közösségi komposztálóját. Mintegy 600 házi állat ivartalanítását támogatja a Szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület, és a méhek életét ismerheted meg ma a Fűvészkertben. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 26-án Fáy Bernitől. Megépítették Új-Szeged első közösségi komposztálóját a Vedres utcában. Ezzel együtt már összesen 7 ilyen tároló van Szegeden. Ezáltal nem csak a zöld hulladékot lehet helyben feldolgozni, de közösséget is teremt az Ökotengely Egyesület tapasztalatai szerint. Herceg Richárd, a komposztfutár projekt önkéntes koordinátora elmondta, a komposztba szinte minden zöldséget és gyümölcsöt be lehet dobni.
1: Arra szoktunk figyelmeztetni, hogy sült főtételek, tehát mondjuk ami zsíros, olajos, az már ne kerüljön bele, de egyébként ami nyers zöldség, gyümölcs, az nyugodtan mehet bele, emellett kávézott is akár, tehát tulajdonképpen kevés dolog van, ami nem előnyös.
0: Termálvíz szennyezte a rehabilitált Holttiszát Szegeden, erősítette meg az ATIVIZIK. Az illetékes hatóság azonnali hatállyal leállította a szennyezést okozó nyomóvezetéket. Kozák Péter, az Alsó-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója szerint a termálvíz a Floratom Kft. Termálvíz nyomóvezetékénél tört fel a felszínre. Kiemelte, hogy a szennyezés okának feltárása az illetékes hatóság feladata. Továbbra is a MÁV személyszállítási ZRT üzemelteti a szegedi autóbusz hálózatot, miután eredménytelen volt a szolgáltatásra kiírt közbeszerzés. Döntött a szegedi közgyűlés. A pályázók végleges ajánlatai meghaladták az önkormányzat által meghatározott évi 5 milliárd forintos keretet, ezért a város közvetlenül bízza meg a MÁV-ot. A közgyűlés arról is döntött, hogy 2029-es indulással újabb közbeszerzést írnak ki a busz közlekedésre. Mintegy 600 házi állat ivartalanítását támogatja a Szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület. Mivel Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi a felelős gazda, így a kóborrá váló kutyák, macskák száma nem csökken. Ezért fontos az udvaron vagy szabadban tartott házi kedvencek szaporodásának megakadályozása. Seres Zoltán, az egyesület vezetője kiemelte, hogy a felelős tartás mindig a gazda feladata.
2: Nyilván az állatvédő szervezet célja, hogy egyre kevesebb legyen a fölösleges szaporulat, kevesebb legyen a rosszul tartott állat, illetve az utcára kidobott megunt házi kedvenc, csak mindenki saját állatáért felelős, a házi kedvencek önálló életre képtelenek, a megoldás, illetve a felelős tartás az mindig a gazdának a feladata.
0: Döntött a közgyűlés, lehet festeni a panelházak alját. A falfestésekre a szegedi panelházak lakóközösségei pályázhatnak. Megválasztotta továbbá a közgyűlés a Somogyi Könyvtár új igazgatóját. Kocsárdi László, a könyvtár jelenlegi osztályvezetője váltja a nyugdíjba vonuló Sikaláni Sánta Ildikót január 1-től. Emellett pedig egy bölcsöde vezetőnek és a József Attila általános iskola és szakképző iskola munkatársának is odaítélték a szociális munkadíjat. A méhek életét ismerheted meg ma a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. A méhek napján a méhészetről és a beporzók fontosságáról szóló előadások, játékos és ismeretterjesztő programok várják a kilátogatókat. A méhecskés, sárga-fekete csíkos ruhában vagy jelmezben érkezőknek meglepetés ajándékkal is kedveskednek. Németh Anikó igazgató elmondta, a méheknek rendkívül fontos szerepük van a növények beporzásában, ezáltal az emberi táplálékként szolgáló termések érésében is.
3: Én már harmadjára várjuk azokat, akik szívesen megismerkednének a méhészkedéssel, megtudhatnák, hogy milyen egy méhész élete, hogyan nevelik föl a méhkirálynőt, és hogy hogyan készíthetünk olyan kertet, ahol a méhek is jól érzik magukat, és mi is az a propolis.
0: Három helyen, a Víztorony téren, a Szent István téren és az Ág utcai játszótérnél elstartolt az őszi virágoztás Szegeden. Mészáros Tamás önkormányzati képviselő elmondta, szórólapon és plakáton értesítik a helyieket a virágoztások időpontjáról. Továbbra is tanúkat hallgat meg a bíróság a fantomdiákok ügyében indult büntetőperben, amelyben két volt fideszes képviselő is vádlott. Az eljárásban a vád szerint 2012 és 14 között 112 millió forint kárt okoztak jogosulatlanul lehívott állami normatívákkal. Eddig 10 tanút hallgattak meg, akik közül többen arról számoltak be, hogy ugyan beiratkoztak az alapítványi képzésekre, de az órákra nem jártak, miközben az iskolai nyilvántartásokban szerepeltek. Már teljesen körbebicajozható ásotthalom. Elkészült ugyanis a Mórahalmot ásotthalommal, illetve ásotthalmot Szerbiával összekötő kerékpárút. Paprenát a polgármester, amint egy 417 millió forintos fejlesztésről elmondta, hogy ezzel teljessé vált a bicikliút hálózat, amely bekapcsolta a települést a nemzetközi kerékpárút hálózatba.
4: Az elkészült kerékpárúttal ásotthalom nagyközség most már teljes mértékben körbe kerékpározható, így bátran ajánljuk mind a kerékpárosok szerelmeseinek, mind pedig a kerékpár sport kedvelőinek, hogy kerékpározzanak ásotthalom környékén, hiszen teljes mértékben biztonságos kerékpárúton tehetik ezt most már meg.
0: Betépve ült autóba, majd rendőrök elől menekült egy férfi, akit végül egy körforgalom állított meg. Kalandos útja volt annak a férfinak, aki előbb Szegeden marihuánát szerzett be, amelyből fogyasztott és majd autóba ült. Kistelek felé tartva a rendőrök igazoltatni akarták. Emberünk előbb úgy tett, mint aki lehúzódik, majd hirtelen gyorsított és irányt változtatva menekülni kezdett. Az autópálya felhajtó körforgalmában azonban elvesztette uralmát a járműve felett. A járőrök a férfit ezután előállították, és az ülése alatt egy fólia csomagban a megmaradt füvet is megtalálták. Ügyében a Szegedi Járásbíróság dönt.
5: Jó reggelt kívánok! A Rádió 88 Szegedi Sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallják. Az Európa-bajnokság után első versenyére készül Fabian Bettina. A Ferencváros szegedi úszója ma a horvátországi Razanacban az Adria partján árajthoz a nyílt vízi Európa Kupa 10 km-es számában. Fabian Bettina legutóbb a Párizsi Európa bajnokságon versenyzett, ahol 3 kilométeren ezüstérmet szerzett, a váltó tagjaként pedig bronzérmes lett. Újabb nehéz mérkőzés vár a Szegedi Vízilabda Egyesületre a férfi vízilabda OB1-ben. Az SVE Goodwill Pharma Fortece ma este 6 órától a BVSC Monna ABC vendége lesz. A szegediek két vereséggel kezdték a bajnokságot, a Honvéd otthonában 12-11-re, majd hazai pályán az OSC-től 16-11-re kaptak ki. Kis Csaba vezetőedző szerint azonban még korai lenne temetni a csapatot, amely megpróbálja összeszedni magát a következő fordulóra. Világszinten is kiemelkedő fizetést kaphatott Szegeden Jim Gottfriedson. A svéd kézilabdázó 2025 nyarán csatlakozott az OTP Bank Pick Szegedhez, majd idén tavasszal váratlanul távozott. Szegedi színekben 31 mérkőzésen 57 gólt szerzett. A Sportbladet szerint Gottfriedson havi nettó 43 ezer eurót, vagyis mintegy 15 millió 700 ezer forintot kereshetett. A beszámolók szerint az összeget azóta a Füchse Berlinben játszó Matthias Gitzel és a Veszprém kapusa Emil Nielsen is meghaladja havi 50 ezer eurós fizetéssel. A Rádió 88 Szegedi Sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallották.
0: Érdemes a szabadban tölteni a mai napot, egész nap derült napos időnk lesz Szegeden mérsékelt széllel. Délután 23 fokot mérhetünk.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: után kivezet?
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
0: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban?
2: Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
0: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
0: Ez a Rádió 88.

0: meglepetést tartalmaz.
1: Szeptember utolsó szombatján üdvözöllek téged, és ez a Rádió 88-ban van Linda Hamilton, amerikai színésznő szülinapja, aki, hogyha nem lenne, akkor most már rég a Skynet uralná a földet, és Terminátorok mászkálnak ugye mindenhol, legalábbis a filmek szerint. Viszont nem ez van, hanem nyugodt mederben folynak még egyelőre a dolgok Szegeden és a környékben, és hát nézzük, hogy mennyire, hiszen...
2: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
0: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről.
1: 6 óra 52 perc van, hölgyek, urak, odakint 10 fok, és ez a szignál bizony tényleg azt jelenti, hogy elindult a szeptember 26-ai szombati Café 88 hétvége is itt a Rádió 88-ban, én pedig Brunner Krisztián vagyok. Ma is minden hétvégén egészen 9-ig, most éppen 7 interjún keresztül ismerkedhetünk meg hamarosan Szeged és környékének közélete és kulturális történéseivel. Hát nézzük is gyorsan még akkor a hírekig, hogy 8-ig ebből mi is megy le majd. Már teljesen körbe bicajozható ásott halom a hírek szerint, ezzel a jó híre indít.

0: Máris Berni fog szintén egy felsorolást tartani neked, hiszen jönnek a hírek hamarosan.
1: Ma is nagyon szép időnk lesz Szegeden, délután érdemes a szabadban tölteni a napot, mert napsütésből nem lesz hiány, és akár 23 fokot is mérhetünk. Egy jó kis program lehet már a fűvészkert is, ahol a méhek életét ismerheted meg. Jövök mindjárt a hírekkel.
2: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy Dél-klíma. www.délklíma.hu.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
9: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyjuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
10: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
12: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
3: Ez reklám volt!
1: A méhek életét ismerheted meg ma a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. A méhek napján a méhészetről és a beporzók fontosságáról szóló előadások, játékos és ismeretterjesztő programok várják a kilátogatókat. A méhecskés, sárga-fekete csíkos ruhában vagy jelmezben érkezőknek meglepetés ajándékkal is kedveskednek. Németh Anikó igazgató elmondta, a méheknek rendkívül fontos szerepük van a növények beporzásában, ezáltal az emberi táplálékként szolgáló termések érésében is.
13: Mi már harmadjára várjuk azokat, akik szívesen megismerkednének a méhészkedéssel, megtudhatnák, hogy milyen egy méhész élete, hogyan nevelik föl a méhkirálynőt, és hogy hogyan készíthetünk olyan kertet, ahol a méhek is jól érzik magukat, és mi is az a propolisz.
1: Termálvíz szennyezte a rehabilitált holttisztát Szegeden, erősítette meg az ATIVIZIK. Az illetékes hatóság azonnali hatállyal leállította a szennyezést okozó nyomóvezetéket. Kozák Péter, az Alsó-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója szerint a termálvíz a Floratom Kft. Termálvíz nyomóvezetékénél tört fel a felszínre. Kiemelte, hogy a szennyezés okának feltárása az illetékes hatóság feladata. Már lehet pályázni a szakképzési

0: centrumok főigazgatói pozícióira. Lannert Judit oktatási miniszter szerint az új rendszerben a centrumok teljes szakmai és gazdálkodási felelőssége a főigazgatóknál összpontosul. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani. A főigazgatók határozott, legfeljebb 5 éves időre munkaviszonyban kapnak megbízást. És összeállt Madonna és Charlie XCX. Július elején dobta piacra Madonna a legújabb albumát Confessions 2 címmel. A pop királynő pedig ezóta egy másik generáció ikonjával, Charlie XCX-el állt össze, akivel a Danceteria című dalát gondolták újra. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Csapjunk bele akkor a lecsúba Tiesto szerint is, akinek a Business című számával indul most az óra, ami lehet egy motivációs dal is. Az említett Business viszont most már lehet bringázás közben is nyomni ásott halom körül. Ezzel a jó hírrel indul most a kétkerekűek szerelmeseinek a témafolyam. 88.

0: 7 óra 1 perc van, ez a Café 88 hétvége, hát ugyan fel kell hozzá azért most még ebben a kb. 10 fokban öltözni, de már teljesen körbe biccajozható ásotthalom, elkészült ugyanis a Murahalmot ásotthalommal, illetve ásotthalmot Szerbiával összekötő kerékpár út. Pap Renát, a polgármester számol be most neked erről a beruházásról itt a Café 88 hétvégében.
1: Átadták Ásotthalmon az új kerékpár utat. Milyen munkálatok zajlottak az Ásotthalom kissor közötti kerékpárúton, és miért fontos beruházás ez az ásotthalmiaknak?
2: 4,15 km hosszan épült ki egy teljesen új kerékpárút nyomvonal Ásotthalom területén. Ez egyébként Murahalmot Ásotthalommal, illetve Ásotthalmot Szerbiával összekötő kerékpárút szakasz. Eddig itt nem volt még kerékpárút, úgyhogy ez nagyban pozitív irányba befolyásolja Ásotthalom kerékpárút fejlesztését és hálózatát.
1: Hogy állnak jelenleg az ásotthalmi utak, milyen fejlesztésekre lenne még szükség?
2: A most elkészült beruházásunk egyébként egy több mint 417 millió forintos beruházás, amit a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósítottunk meg, és ezzel az elkészült zárt kerékpárúttal most már teljessé vált Ásotthalom körül a kerékpárút hálózat, ami azt jelenti, hogy ez a megépült kerékpárút szakasz bekapcsolta Ásotthalmat a nemzetközi kerékpárút hálózatba, hiszen itt halad el az Eurovelo 13-as nemzetközi kerékpárút hálózat, és ezzel a megépült szakasszal most már Ásotthalom teljesen körbe kerékpározható, tehát ha valaki szeretne egy település kerülő túrát tenni, akkor Ásotthalom kissor, Murahalom az 55-ös számú főút mellett egészen vissza tud kerekelni Ásotthalom belterületéig. Ettől a beruházástól azt várjuk egyébként, hogy a kerékpár út közlekedésünk és a kerékpár út közbiztonságunk jelentős mértékben javul, hiszen kiemelten itt a kissori kerékpárút szakaszon egy nemzetközi határátkelő helyre vezető forgalom is nehezíti a közlekedést. Itt egyébként még várjuk azt, hogy az 55-11-es jelű összekötő útunk a jövőben megújuljon. Ez egyébként az országos közút hálózat része, tehát mindenféleképpen központi kormányzati forrást igényel. Illetve jó hír, hogy nyertünk még egy kerékpárút építési beruházásra forrást egy interreges nemzetközi projektből, így az Ásotthalom belterületén hiányzó kicsivel több mint 1 kilométer hosszú kerékpárútunk is a közeljövőben meg fog épülni. Azt gondolom, hogy ez az alföldi kerékpáros térképre egyértelműen fölhelyezi Ásotthalmot az innentől induló turisztikai szezonra.
1: Vannak-e egyéb jelenleg is zajló projektek?
2: Szintén a kerékpározáshoz kapcsolódik egyébként még egy másik most induló pályázatunk. Ennek a részeként kerékpáros pihenőpontok fognak létesülni a közeljövőben. Az Ásotthalom Királyhalom határátkelő hely mellett egy kerékpáros pihenőpont és mosdóblokk épül majd, így a Magyarországra belépő nemzetközi kerékpáros forgalom is egy komfortos pihenőhelyen tud belépni az ország és Ásotthalom területére. Ezen kívül létesül még kerékpáros pihenőpont a település belterületén, a Bűvály élménybirtokon, a turisztikai központunkban. Továbbá táblázások, túraútvonalak kerülnek még kijelölésre ebből a projektből. Mindezzel az a célunk, hogy komfortosabbá és népszerűbbé tegyük a kerékpározást Ásotthalom térségében. Ehhez egyébként szemléletformáló programok is kapcsolódnak a közeljövőben, így lesz nálunk kerékpározás népszerűsítő túra, különféle közbiztonsági akciók, közlekedésbiztonsági előadások, foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek is. Mindezzel a kerékpározásra fogjuk egy kicsit motiválni az ásotthalmiakat és mindazokat, akik ezt a sportot vagy ezt a szabadidős tevékenységet szívesen vállalnák a közeljövőben. És hát a sport területéhez kapcsolódva éppen a mai napon adunk még át egy frissen felújított kosárlabdapályát az általános iskolánk területén, úgyhogy mindenféleképpen az aktív szabadidő eltöltésre most már még nagyobb lehetőség nyílik Ásotthalmon.
0: Stílszerűen ugye tekerjünk is tovább akkor az ásotthalmi kézbringa úton és az egyéb beruházások után a következő témára, hiszen az STM Mentor programja is dübörög most már, ezt mutatja majd be vendégünk itt a Café 88 hétvégében. Vessük is bele magunkat a Blue-val meg a Cool and the Gang-gel közösen, hiszen a Get Down On It is

0: Na hát, kecáljál, miután kibologattuk magunkat, legalábbis én elbologattam itt magammal a stúdióban, míg hallgattam az Animalt, szóval ezt követően nézzük meg itt a Café 88 hétvégében, hogy milyen ösztöndíjat nyerhetek, és hogyan mentorálhatnak gyerekeket szegedi egyetemisták a Tanítsunk Magyarországért program keretében. Ebben pedig most Újvári Edit szakmai vezető lesz a segítségünkre a folytatásban, akit Sári kérdezget ki erről.
1: Mi az a Tanítsunk Magyarországért mentor program, illetve a hozzá kapcsolódó fél év indító tábor?
2: A Tanítsunk Magyarországért program azt célozza, hogy egyetemisták támogassanak, mentoráljanak általános iskolás hátrányos helyzetű diákokat. Ez egy országos program, amelyben már több mint 20 felsőoktatási intézmény bekapcsolódott. Tehát büszkék vagyunk arra, hogy a Szegedi Tudományegyetem a legnagyobb létszámú mentorral tud dolgozni, tehát nagyon sikeres nálunk a program. Minden egyes fél évet egy ilyen tábor felkészítő nappal indítunk, amikor a folytató mentorok és az újonnan jelentkező mentorok együtt csoportokat alakítanak, áttekintjük, hogy milyen feladatai vannak a mentoroknak, ki melyik iskolába fog menni, mentorálni, mert jellemzően délalföldi régió kisebb településeinek iskoláiba járnak ki az egyetemisták.
1: Milyen feladataik vannak a mentorprogramban résztvevőknek?
2: Átlagban heti 6 órát fordítanak a mentorálásra az egyetemisták. Kiutaznak, nyilván az utazási idő is ebbe beleszámít, hogy ez eltérő utazási időtartam lehet, attól függően hol a település, és akkor a gyerekeknek jellemzően egy egyetemistához 3-4 általános iskolás mentorált diák kapcsolódik. Különböző élményprogramokat szerveznek, társasjáték, beszélgetés, pályaválasztási, pályaorientációs foglalkozás, de korrepetálás is lehet, illetve minden szemeszterben egy-egy kirándulást is szerveznek a gyerekeknek, akár Budapestre, Szegedre behozzák őket. Tehát igazság szerint egy kicsit így, ahogy fogalmazni szoktak a program indítói is, kitárni a világot azok a gyerekek előtt, akik nincs lehetőségük egyébként a családdal neszalántán eljutni kulturális programokra, vagy kijutni a településükről.
1: Kik kapcsolódhatnak bele ebbe a programba, van-e valamilyen feltétele?
2: A Szegedi Tudomány Egyetem a bármelyik egyetemi hallgató, aki elvégzi a mentor felkészítő kurzust. Tehát tartunk egy szabadon választható, egy szemeszteren át tartó felkészítő, azt, aki teljesíti, és utána beadja a pályázatát a mentorprogramra, részt vesz a táboron, ebben bekapcsolódhat. Iskolák részéről pedig az a fontos feltétel, hogy nagyobb számarányban legyenek hátrányos helyzetű gyerekek, akik erre a programra jogosultak. Nyilván szülői hozzájárulással.
1: Mit gondol, mi lehet annak az oka, hogy Szegeden ennyire sikeres ez a mentor program?
2: A Szegedi Tudományegyetemen egy olyan egység kapta meg ezt a feladatot, az STE Junior Akadémia, amely egyébként is tehetséggondozással, középiskolai kapcsolattartással foglalkozik, és mi meg tudtuk azt szervezni, hogy olyan oktatói gárda gyűlt össze, meg olyan hatékonyan tudjuk propagálni a programot, hogy azt gondolom, hogy ennek így együttesen köszönhető. Jól érzik magukat az egyetemisták ebben, nyilván egymásnak is információkat adnak át erről, hiszen azért ez egy olyan munka, amellyel ők rengeteget fejlődnek szervezési készségben, időmenedzsmentben, probléma megoldó készségben, és még mentori ösztöndíjat is kapnak egyébként ezért a tevékenységért. Tehát nagyon népszerű ennek köszönhetően a program.
1: Milyen visszajelzések érkeznek esetleg hallgatóktól, akik részt vesznek ebben a programban, mit kapnak a gyerekektől?
2: Mindenképpen úgy érzik, hogy a gyerekek elismerik az ő munkájukat, megbecsülik őket, nagy örömmel fogadják, amikor kimennek. Nagyon sok esetben, ha 8-ból elballagtak utána is, valamilyen szintű kapcsolattartás megmarad. Tehát nagyon hasznos ez, hiszen egy olyan társadalmi helyzetre és rátekintéssel lesznek az egyetemisták, ami feltehetően egyébként nem lenne. Nagyon-nagyon sok szempontból hasznos ez a program.
0: Ez a program is hasznos, meg hát a méhek is hasznosak, mondjuk én nem bolondultam meg, hogy ezt hoztam most fel, hiszen a méhek életét lehet megismerni, mert a fűvészkertben ezt a programot ajánlja mindjárt Németh Anikó igazgató majd, The Kid Leroy és Katy Perry dala után itt a Café 88 hétvégében. Maradj velem, addig is érdemes lesz kivárni ezt a pár perc.

0: Hát nem vagyok egy nagy angolos, de hogy a Without You tejti vidájulnak, The Kid Leroy, hát föláll a szőr a hátamon, ettől még persze ez egy kiváló dal, ez csak az én heppem szerintem. A méhek életét ismereted egyébként meg ma a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, ahol a méhek napján a méhészetről és a beporzók fontosságáról szóló előadások, játékos és ismeretterjesztő programok is várják a kilátogatókat, meg hát egyéb meglepik is. Ezekről viszont már nem én, hanem Németh Anikó, a fűvészkert igazgatója fog beszélni most itt a Café 88 hétvégében.
1: Szombaton lesz a méhek napjával kapcsolatos program sorozatotok a fűvészkertben. Mi az, amivel készültök?
2: Már harmadjára várjuk azokat a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjébe, akik szívesen megismerkednének a méhészkedéssel, megtudhatnák, hogy milyen egy méhész élete, hogy ők milyen eszközöket használnak, hogyan nevelik föl a méh anyát vagy méh királynőt, és hogy hogyan készíthetünk olyan kertet, ahol a méhek is jól érzik magukat, hogyan lesz egy méhlegelő, és mi is az a propolis. Egész napos programra várjuk a gyerekeket is, akiknek pecsétgyűjtő állomáshelyekkel készültünk. Hogyha valaki összegyűjti az összes pecsétet, akkor sorsoláson vesz részt, és apró ajándékokban részesül. Hogyha vannak olyan méhrajongók, akik vállalkozó kedvükben, akár méhecskés jelmezben, ruhában, vagy valami méhészetre utaló holmiban érkeznének, akkor azok is ajándékot kapnak. Az idősebbek akár méhészeti eszközöket, vagy mézet is kóstolhatnak, és olyan előadásokat is hallgathatnak a standokon, amelyek segítségével egyre jobban beleáshatják magukat a méhek és a méhészkedés világába. Ilyenkor természetesen nem csak a méhekre és a mézre koncentrálunk, hanem az összes pollinátorra, vagyis megporzó rovarra mindenféle jópofa ötlettel állunk elő, hogy hogyan lehet őket a kertjeinkbe csalogatni, milyen növényeket érdemes ültetni. Úgyhogy minden, ami a méhészkedéssel, a megporzó rovarokkal kapcsolatos, az szombati napon egész nap itt lesz a fűvészkertben.
1: Mennyire fontosak a méhek az életünkben, illetve a világ körforgásában? Tényleg igaz az, hogy az egész bolygó kipusztulna nélkülük?
2: Szokták ezt mondani, hogy az egész bolygó elpusztulna, hogyha nem lennének a megporzó rovarok. Ez nagyjából így is van, hiszen a virágos növények, azok, amelyeknek a virág porszemeit a megporzó rovarok terjesztik, és ők végzik el gyakorlatilag a megtermékenyítést, ők nem tudnának magot termelni, és a generatív ivaros szaporodásuk teljesen elmaradna. Hogyha az emberi tevékenységekre gondolunk, akkor ott is nagyon alapvető, hiszen a termésérésben nekik nagy szerepük van, hogyha ők nem lennének, akkor nem lenne táplálékunk sem.
1: Említetted az előbb a méhész és a mézet és propoliszt. Az, hogy mi ezeket fogyasztjuk, az számukra jár-e valamilyen kárral, vagy ők igazából teljesen semlegesen élnek, hogy mi ezt igénybe vesszük?
2: A méhészek mindig gondolnak arra, hogy a méhecskéknek a táplálékuk ott maradjon a kaptárban, tehát nem távolítják el az összes mézet, általában segítik az ő túlélésüket, tehát hogyha valaki tudatos méhész és szereti a saját állat, ami pedig mindig így van, akkor gondol az ő táplálékukra is. Tehát ebből a szempontból ez nem egy káros tevékenység, a méhecskéket mindig olyan helyre telepítik, ahol tudnak ügyesen gyűjteni, ahol megfelelő mennyiségű nektár áll rendelkezésre, és megfelelő mennyiségű virágport tudnak szállítani.
1: Milyen szerepe van a méhek munkájának akár a fűvészkert életében?
2: Egy botanikus kert mindig úgy épül fel, hogy a lehető legtöbb növényfaj és fajta legyen ott megtalálható, és ezekből általában nem nagy mennyiség, hanem sokszor csak egy-egy példány van meg. Nálunk a leglényegesebb feladata a beporzó rovaroknak abban áll, hogy a későbbi terméskötést el tudják érni, tehát hogy a virágporszemeket egyik virágról a másikra juttassák, azért mi is begyűjtjük a terméseket is, a magokat is, a későbbi jövő évi vagy akár az utáni évi veteményekhez előkészíteni, és hát nálunk pedig a növények azt a célt szolgálják a beporzó rovaroknak, hogy táplálkozó, búvó és szaporodó helyet is biztosítanak, úgyhogy ez egy oda-vissza nagyon pozitív kölcsönhatásban zajlik, mivel törekszik igyekszünk a vegyszermentes gazdálkodásra, ezért jó helyük van az itt élő állatoknak. Nálunk egyébként bemutató kaptárok is vannak, úgyhogy itt egy aktív méhészkedés is zajlik, és hát miután nálunk akár nagy táblás napra forgó és egyéb nagy mennyiségben előálló virágpor és nektár nincs, ezért nálunk ugye vegyes virágméz készül, de a füvészkertnek is van saját méze, amit egy méhész segítségével pörgetünk időről időre.
0: Várnak tehát ma a méhek napjára a füvészkertben, én viszont a szülinapos játékra várom tőled az SMS-eket a 06 32 99 88 88-as mobilszámunkra egészen 9 óráig, hiszen addig tart ugye a nevezési határidő. Egy ma ünneplő szülinapos teljes nevét, életkorát és telefonszámát szeretném tisztelettel kérni az üzenetbe majd. A többit én és a szerencse majd intézi, utóbbi a Bányai Cukrászda tortájnak a kisorsolása során közreműködik majd egy valakinek a belevezettek közül. Hát jó kis szénhidrát bomba lesz majd ez a torta, le is mozogjuk most fejben majd a következő témában, hiszen Szeged ad otthont az Országos Testnevelésügyi Konferenciának. Erről lesz majd szó, Mr. Props és Nagy Bugék.

0: Ez a Rádió 88 az életünk részét, idén Szeged ad otthont majd az Országos Testnevelésügyi Konferenciának, amelyet már csak nem 3 évtizede rendeznek meg, nem is gondolnánk. Idén a mindennapos testnevelés kérdése, valamint a vízisportok kerülnek majd a középpontba. A rendezvényen pedig átadják majd az Istvánfi Életműdíjat, valamint a Batolai emlékérmet is. Hamar Pállal, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnökével a konferencia előtt beszélgetett még kolléganőm.
1: Országos Testnevelésügyi Konferenciát szerveztek Szegeden. Mi ennek a konferenciának a célja?
2: Hát most már közel 3 évtizedre visszamenően évente tartunk ilyen testnevelésügyi konferenciát. Egyetlen év kivételével, amikor a Covid volt, minden évben megtartottuk. Sok helyre megyünk, az utóbbi 5 évben is voltunk Gyulán, Veszprémben, Győrben, Budapesten. Hát most éppen Szegedre jöttünk. Mindig az aktuális testneveléssel, meg általában a pedagógiával, neveléstudománnyal, egy kicsit az oktatáspolitikával, oktatásszervezéssel kapcsolatos kérdéseket beszéljük meg. Hát nyilván a testnevelő tanárok, gyógytestnevelő tanárok szemüvegén keresztül.
1: Milyen hagyományokra tekint vissza a rendezvény? Említette, hogy már több évtizedes hagyományokra, de hogyan indult az egész mozgalom gyakorlatilag?
2: Dr. Istvánfi Csaba, professzor társam, indította el ezt a hagyományt. Ő volt a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének előző elnöke. Az ő ötlete volt ez, és hát mindig, ahogy az előbb is mondtam, az adott időszaknak a felvetett problémáira próbáltak választ keresni, illetve a lényeg az, hogy a testnevelő tanárok egységes álláspontra helyezkedjenek azokban a kérdésekben, amik éppen az adott időszakot érintik. Ugye itt most terítéken van például mindennapos testnevelés, nyilván megkerülhetetlen, hogy mi ezzel ne foglalkozzunk. Az még hozzátartozik ez a hagyományhoz, hogy most már 6. alkalommal adjuk ki a Istvánfi Csaba életműdíjat, ami pont az elődömnek a munkásságának a tiszteletére jött létre, és hát ugye az Istvánfi professzúrnak a nagy-nagy életműve és hagyatéka az egyfajta hagyományt teremt. Korábban olyanok kapták meg ezt a díjat, mint Pál, Ónodi Szabolcs, vagy éppen innen Szegedről Kecse Nagyné, Bánszki Zsuzsanna.
1: Hogyan néz ki a 2 napos programterv?
2: Hát nagyon színes a program, már itt vagyunk az MVM vízisport telepen. Hamarosan kezdődik majd a megnyitó, a köszöntők. Hát az egyik fénypontja ennek a mai napnak a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületével kötünk együttműködési megállapodást. Korábban ilyen együttműködési megállapodást kötöttünk már a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetemmel, Magyar Edzők Társaságával, a Nemzeti Pedagógus Karral, vagy éppen a Magyar Szabadidő Sportszövetséggel, és hát ugye ennek a Halhatatlan Magyar Sportoló Egyesületének nagy tíme az elnök asszonya, a 2-szeres olimpiai bajnok, aki szintén itt lesz, vagy éppen említhetem Szene Attilát, aki szegedi kötődési olimpiai bajnok, Mersz Tamás vízilabdázó olimpiai bajnok, Jónyer István Hegedűs Csaba, tehát nagyon színes lesz a sportolók köréből is ez a rendezvény.
1: Milyen újdonságokkal készülnek esetleg, mennyire jellemző az, hogy évről évre hasonló programokat hoznak, vagy inkább mindig törekednek valamilyen újításra, új témák behozására?
2: Egy hajóban evezünk. Ez most a mottója a szegedi konferenciának. Ez azt is láthatja, hogy a vízisportok lesznek leginkább terítéken, és minden évben van egy vezérfonala ennek a rendezvénynek, hol a labdás sportokat állítottuk a középpontba, Veszprémben például a jeges sportok, korcsolyázás, jégkorongozás, de volt, ahol, amikor éppen a torna vagy az atlétika került a középpontba. Még egyszer mondom, itt most Szegeden a vízisportok lesznek a fókuszban. Itt állok a Vajda Attila sportközpontban. Hát Vajda Attilát senkinek nem kell gondom bemutatni, hát olimpiai bajnok. Úgyhogy nyilván ezért sem véletlen, hogy a vízisportok kerül, meg általában a Tiszának a közelsége. És hát nem csak a versenysport, hanem az iskolai testnevelés van szó, hogy itt korábban már járván beszéltünk róla. Az iskolai testnevelésnek, a testnevelés óráknak is a részét képezik a vízisportok, tehát itt nagyon sokszínűen, szabadidősport tevékenység mentén is, tehát itt nem csak az olimpiai bajnokokat neveljünk, szlogen van a központban, hanem az iskoláskorú gyerekeknek, illetve a felnőtt korúaknak a szabadidősportolása is.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
4: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
5: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
3: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
4: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
4: Támogatja az Input csoport.

0: férfiaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
3: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
4: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
5: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
6: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
5: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
6: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
5: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
6: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
5: Hosszabbítsd meg a nyarat.
7: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
8: Szeptember 27-én 17. pacalpárba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal szoftban főtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacalfőzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
9: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
10: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonics téren. A pályaorientációs rendezvény robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
3: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szintfelmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában. Készült a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
11: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
12: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
13: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
12: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
14: Új magyar ős bemutató, féktelen Queen Musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk.

0: 4 perc van, 8 óra van, ez pedig itt a Rádió 88-ban a hírblokk idejét is jelzi, viszont van nekünk most egészen 9-ig egy Café 88 hétvégén kis így szombat reggel, mely ugye Szeged és környékének történéseiből szemezget vár egy jó ideje interjúkkal. Eddig 7 és 8 között 4 interjú hangzott már el, a 7-ből maradt 3, hogyha jól számoltam, még a hátralévő órára. Gyorsan elmondom ezek témaköreit is, aztán már át is adom a szót Bernének. Turistaként fedezhetik fel a szegediek a várost holnap. Ács Szilvia, a Turinform Szegedi iroda vezetője fogja ismertetni a tematikus séta tudnivalóit. Burmai és kirgizisztáni arcokat, élethelyzeteket is megismerhetünk Németh György kiállításából. A Világ kerek a föld gömbölyű című tárlatról maga a fotós is beszél majd itt nálunk, és megépítették Újszeged első közösségi komposztálóját. Herceg Richard, a komposztfutár projekt önkéntes koordinátora fog majd pár szót szólni ennek használatáról és a jelentőségéről is. Hát 9-ig akkor ez vár tehát rád, most viszont az említett hírek.
1: Ez a Rádió 88 hétvége, derült napos idő lesz ma, időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadék nem várható. Délután 23 fokot mérhetünk, úgyhogy érdemes a szabadban tölteni az időt. Szombat van, ami egyeseknél egyet jelent este a bulival, de ha tanácsolhatom, kerüld az alkoholt, a hírekből megtudhatod miért.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: állatot szaporítanak, mint amennyi a felelős gazda, így a kóborrá váló kutyák, macskák száma nem csökken. Ezért fontos az udvaron vagy szabadban tartott házi kedvencek szaporodásának megakadályozása. Seres Zoltán, az egyesület vezetője kiemelte, hogy a felelős tartás mindig a gazda feladata.
1: Nyilván az állatvédő szervezet célja, hogy egyre kevesebb legyen a fölösleges szaporulat, kevesebb legyen a rosszul tartott állat, illetve az utcára kidobott megunt házi kedvenc, csak mindenki saját állatáért felelős, a házi kedvencek önálló életre képtelenek, a megoldás, illetve a felelős tartás az mindig a gazdának a feladata.
0: Továbbra is a MÁV személyszállítási ZRT üzemelteti a szegedi autóbusz hálózatot, miután eredménytelen volt a szolgáltatásra kiírt közbeszerzés. Döntött a szegedi közgyűlés. A pályázók végleges ajánlatai meghaladták az önkormányzat által meghatározott évi 5 milliárd forintos keretet, ezért a város közvetlenül bízza meg a MÁV-ot. A közgyűlés arról is döntött, hogy 2029-es indulással újabb közbeszerzést írnak ki a busz közlekedésre. Újabb 2 hónappal meghosszabbították a Szülő utcai javítóintézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés azonban a védői fellebbezések miatt még nem végleges. Juhász Péter Pált és élettársát tavaly májusban tartóztatták le, azóta állnak a legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya alatt. És ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Egy vizsgálat szerint az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma. Már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Nem létezik egészséges alkoholfogyasztás, ez alól sem a vörösbor, sem a gyógynövényeket vagy gyümölcsöt tartalmazó italok sem kivételek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már Taylor Swift igen megrecsintette a 2026-os évet. Mindjárt jön az I Knew You tőle, aminek a megjelenése június 5-e volt. Patient Zero címe viszont a héten kiadott egy 4 dalos kislemezt, és amiről biztosan hallani fogunk. Még ha máshol nem itt a 88-ban.

0: Turistaként fedezhetik fel a szegediek a várost. Holnap szóval a Water Under the Bridge is meg lehet majd ugye nézni, gondolok itt a Tiszára a híd alatt, bár Adél másra gondolt szerintem ebben az előbbi dalban. Egyébként a Turizmus Világnapján játékos város felfedező útlevéllel és tematikus sétával készül a Turinform. Ács Szilvia, a Turinform Szeged irodavezetője, mit áll meg most erre téged is itt a Café 88 hétvégében.
1: A Turizmus Világnapja alkalmából éppen a Szegeden élőknek készültök vasárnap egy programmal. Mi lesz ennek a célja?
2: Hát igen, minden évben készülünk valamivel a Turizmus Világnapjára, ez idén sincs másképpen. Két programmal készülünk egyébként. Az egyik az egy városnéző séta lesz, illetve egy játékos városfelfedező útlevelet is készítettünk, amit itt tudnak átvenni az irodába az érdeklődők. Hát a célja az ugye, hogy kicsit mind a városlakók úgy tekintsenek a városukra, mint a turisták. Arra szeretnénk biztatni ugye a szegedieket, hogy a saját vendégeiket is hozzák el erre a sétára, illetve erre a játékra. Nézzenek egy napra úgy a városra, mint a turisták lennének. Az a célja ugye a magának az eseménynek, hogy fölhívjuk arra a figyelmet, hogy a városunkban mennyi olyan különleges történet, építészeti részlet, vagy apró érdekesség van, ami körülvesz bennünket, és nap mint nap elmegyünk mellette, és szeretnénk ezekre fölhívni a figyelmet, és kicsit másképp tekinteni ezekre, illetve az, hogy egy kicsit játékra hívjuk a városlakókat, a vendégeket, ne csak a klasszikus városnézésen keresztül, kiadványokon keresztül ismerjék meg a várost, hanem ezen a napon egy kicsit más szemmel.
1: Mely nevezetességeket járja körbe ez a tematikus séta, illetve mit találhatunk meg ezzel a városfelfedező útlevéllel?
2: Minden titkot azért nem szeretnék elárulni, de beszélünk ugye majd arról például, hogy Szegednek miért ilyen különleges az úthálózata, miért és milyen apropóból épült a Sóhajók hídja, vagy hogyan vált meghatározóvá a szecesszió a város építészetében. Tehát ezekről szeretnénk, de emellett szóba kerül majd a zenélő óra, vagy akár a volt olajos ház neon reklámja is, tehát lesznek benne kisebb olyan érdekességek is, ami mellett tényleg nap mint nap elmegyünk.
1: Hogyan és meddig lehet jelentkezni ezekre a programokra?
2: Irodánknál lehet jelentkezni, a regisztráció itt zajlik, mint telefonon, mint személyesen lehet jelentkezni, nyitvatartási időben szombaton 9-től 1 óráig, és maga a séta, ez a városi séta, ez 10 órakor fog indulni innen vasárnap.
1: Hogy áll egyébként most a szegedi turizmus, hogyha úgy általánosabban nézzük ezt az elmúlt pár hónapot?
2: Ugye augusztusig látjuk a statisztikai mutatókat, a vendégészaka számunk egy 5%-kal emelkedett ebbe a 8 hónapban. A vendégszámunk minimálisan elmaradt a tavalyi évhez képest, ez -3%-ot jelent. Azt látjuk, hogy az idei nyár Szeged turizmusában valamivel gyengébben alakult, mint az év első része, illetve a tavalyi év. Csökkent a vendég és vendégészaka szám, de ugye itt dinamikusan évről évre 10-15%-ot emelkedtek ezek a vendégadatok, és azt látjuk, hogy itt ez a megtorpanás egyébként nem csak Szegedre vonatkozik, hanem országosan megfigyelhető, főleg a külföldi kereslet esett vissza itt a délalföldi régióba, Szeged és térségében kifejezetten magasabb ez a kereslet visszaesés.
1: Mi lehet ennek az országos trendnek az oka?
2: Hát vizsgáljuk egyébként nyilván, ha nem is országosan, de itt a térségben, régióban a kollégákkal, hogy mi lehet ennek a fő oka. Ugye itt a klimatikus viszonyok mellett azért más egyéb a forint erősödése és más olyan tényezők is bejöhetnek, de ehhez egy komolyabb vizsgálatot kell végezni. Ugye megnézzük a küldő országokat, Szegednek ugye a Németország, Románia és Szerbia az elsődleges küldő országai, tehát ez egy hosszabb vizsgálatot igényel nyilvánvalóan, hogy lássuk azt, hogy milyen ennek a fő oka.
0: Melyik országban és városban jártál utoljára turistaként? Ez mai Facebook és SMS kérdésünk. Hát részemről egyébként Romániát jártam be motorral péntektől keddig keresztül Kassur, ezért nem voltam múlt szombaton adásban, de hát biztos voltál te már messzebb is, vagy csak álmodoztál róla, ezt nem tudom. Minden esetre most együtt álmodozhatsz erről is az Airi Mafiával itt a Café 88 hétvégében.

0: Ez a Rádió 88 az életünk része, és most már október 31-ig egy kiállítás is Szeged életének a része lesz majd a Fekete Házban, amelyen magyar, burmai és kirgizisztáni arcokat, élethelyzeteket is megismerhetünk Német György fotókiállításán, mely a Világkerek a Föld gömbölyű címet kapta.
1: A Világkerek a Föld gömbölyű című tárlat nyílt a Fekete Házban. Mire utal ez a cím? Milyen fotókat tekinthetnek meg az érdeklődők?
2: A cím hosszú viták után alakult ki Kincses Károly múzeológus segítségével. Tulajdonképpen egyszerű. Megpróbáltam, sikerült, ezt nem tudom, összeállítani olyan képanyagot, ami inkább az én gondolkodásomról szól, nem pedig valami történetről. Ezért a Világkerek. Bármerre indulunk, mindig bármerre megyünk tovább, ugyanoda jutunk vissza. Én abban bízom, hogy az ember önmagához jut vissza. Gömbölyű, meg talán arról lehet szó, hogy a gömb az egy olyan dolog, aminek minden egyes pontja az azonos távolsága van egy ponttól. És én régenben volt egy olyan kiállításom, hogy közel és távol. Mert ugye én közel sokat dolgozom a Móra-halmi homokháti tanyagvilágban, néhány kilométerre Szegedtől fotózom a még meglévő embereket, akik élnek.
1: Milyen képeket kell elképzelni? Tájképek, portrék, élethelyzetfotók, mik alkotják a kiállítást?
2: Hát remélem megnézik, és akkor el tudják önmagukba képzelni ezt. Ember. Mindegyik képemen ember van, és leginkább úgy, hogy egyedül van, és azon kívül majdnem mindegyik képen egy ablak van. Mert ugye a világra én kitekintek, pontosabban ők kitekintenek, én meg betekintek ebbe a világba. Tájképeket szoktam meg az utazásom saját magamnak készíteni, ilyen beszámolókat, ám ezek a képek úgy együtt fognak talán jelenteni valamit. Emberek. Mindegyiken ember van.
1: Ez az ablak motívum, ez egy visszatérő motívum önnél a fotózásában?
2: Az ajtó és az ablak mindig. Először is gyönyörűek az ajtók, hogyha nagyon szépre vannak festve, esetleg Görögországba vagy Spanyolországba, nagyon összetákolt dolgok vannak, például Burmába, de az ajtó az tulajdonképpen számomra egy jelentőséggel bír, mert ugye a magánvilágomat és a külvilágot az ajtó és az ablak választ el. És az ablakba az idegek meg mindig tükröződnek valamit. Mindig tükröznek, mindig van egy mese bennük. Legalábbis én ezt így látom.
1: Miért fontos önnek a homokhátság? Mit jelent ez a terület?
2: Ez is viszonylag egyszerű, egyrészt ott nőttem fel. Mármint kiskoromban ott nőttem meg, és gimnastakorom még Móra-halmon és a környékén. Sokat csavarogtam. A másik, hogy én mikor a Magyar Távirataimnak dolgoztam, akkor kevés olyan budapesti fotós van, aki ismeri a tanyavilágot, én pedig ismertem. Így tehát erről mindig kértek híreket, mert hogyha valami történt Budapesten, az ott volt az összes lap, összes fotósa, hogyha történik valami homokháton, vagy gátsoron, vagy másod halmon, akkor ott nem biztos, hogy ott vannak. Tehát így lehetett különböző eltérő képeket is leadnom a hírügynökségnek.
1: Beszéltünk itt a homokhátságról, viszont nagyon sok helyen járt, ugye akár Irán, Burma, Kuba is még sorolhatnám. Melyik helyszín volt a legérdekesebb, vagy ki tud emelni valamit, amilyen élményehez kapcsolódik valamelyik helyszínhez?
2: Én akárhányszor eltévedtem ilyen jó messzire, akkor mindig azt mondtam, mikor úgy kezdődött vége lenni a kirándulásom, ki Jézusom, egyszer én még ide mindenképp visszajövök. Azóta egyetlen ország van, ahova én kétszer is elmentem, ez Grúzia volt, de talán, ami még mindig vonz, öngésztem a sok 10 000 képem közül, az egyik legérdekesebb nekem Burma volt, illetve Myanmarnak nevezik most, mert annak egyes részein akár 200 évvel mentem vissza az időbe, olyan dolgokat láttam, meg hát Dél-Kelet-Ázsiában az emberek nagyon érdekesek, nagyon kedvesek, nagyon jó fejek.
1: Meddig lehet megtekinteni majd a kiállítást?
2: Október 31-ig, ha jól tudom, 99%-ig tudom. Tervezem, annyit még hozzáteszek, hogy már nagy divat itt minden kiállításon, hogy rendezek. Egyrészt én nagyon régóta tanítok a főiskolán, egyetemen, meg a szakképzési intézetben, és hogy a hallgatókat elviszem, vagy meghívom pontosabban, és nem csak a hallgatók, hanem bárkit tárlatvezetésre, amikor mindenféle kérdést feltehetnek, hogy na, az ott miért vigyorog, vagy mit csinál, és akkor szívesen várom bárkit. Csak egy szelete a világnak, amit én mondok. Ha képet nézem, akkor nem az az érdekes, hogy én mit akartam, hanem az, hogy mit jelent. a néző számára.
0: 0-32-99-88-88, ez számodra például azt jelentse, hogy ide tudod elküldeni nekem egy ma ünneplő szülinapos rokonod, ismerősöd, a barátod teljes nevét, életkorát és telefonszámát, hiszen ma is van szülinapos játékunk természetesen. 9-ig jöhetnek a nevezések pontban, akkor zárom majd a nevezést, és kisorsolom majd a beérkezett ünneplő ünnepeltek között a Bányai Cukrászda tortáját is, amit hát megpróbálok adásban is átadni, hát ez utóbbit már azért nem nagyon tudom mindig garantálni, hogy sikerül, hiszen nem mindig érem el telefonon én sem a nyertest, ettől függetlenül jár neki majd a torta. Várom akkor az üzeneteket meg a figyelmedre is, azért számítok még természetesen, hiszen Újszegeden is megszületett, ha már itt témánál vagyunk, egy közösségi komposztáló, erről is beszélgetünk majd hamarosan.

0: Nos, a 10 éven át nem is tartott, de azért jó időbe telt, mire megépítették Újszeged első közösségi komposztálóját, ami a Vedres utcában található most már. Ezzel együtt pedig, hát nem is hinnéd, de összesen már 7 ilyen tároló van Szegeden. Ezáltal nem csak a zöld hulladékot lehet helyben feldolgozni, de ez közösséget is teremt az Öko Tengely Egyesület tapasztalatai szerint. Herceg Rihárd pedig, aki a komposztfutár projekt önkéntes koordinátora, megoszt most veled infókat erről itt a Káfé 88 hétvégében.
1: Megépült Újszeged első közösségi komposztálója. Mi egy ilyen tárolónak a fő előnye?
2: Ennek a közösségi komposztálónak a fő előnye az tulajdonképpen kettős. Ugye a nevéből adódóan egyszerre ad választ a zöld hulladék, keletkező zöld hulladék helyben történő feldolgozására. Másrészt pedig közösséget is épít. És hát ennek az a nagy előnye, hogy ezt a lakosok követik végig, illetve dolgoznak vele, tehát pontosan látják, hogy az, ami megtermelődik a konyhájúba, az nem szemét, hanem jól kezelve, helyben felhasználva, nagyon értékes tápanyag tud belőle képződni, akár már egy 7-8 hónap alatt, amit helyben felhasználva szintén mondjuk a közösségi kis ágyásokba vagy kertekbe, vagy a környező területek zöldítésére felhasználva tovább erősödik a helyi közösségnek az aktivitása.
1: Mit dobhatunk ebbe a komposztálóba?
2: Tulajdonképpen hát szinte mindent, ami zöldség és gyümölcs, arra szoktunk figyelmeztetni, és egyébként erről van is kint egy tábla, illetve tájékoztatjuk még a lakosságot, hogy sült főtt ételek, tehát mondjuk ami zsíros, olajos, az már ne kerüljön bele, de egyébként ami nyers zöldség, gyümölcs, az nyugodtan mehet bele, emellett kávézott is akár, tehát tulajdonképpen kevés dolog van, ami nem előnyös. Esetleg még a pékárukat mondanám, ami ne kerüljön bele, húsfélék nyilván, hiszen ezeknek erősebb is a szaga, rágcsálókat tudja vonzani.
1: Hogyan zajlik majd a komposztáló fenntartása?
2: Igen, tehát van egy aktív rekesz, vagy fogadóreke. Ez nyitva áll gyakorlatilag egész nap a lakosság számára, ebbe tudják beleönteni az otthon összegyűjtött zöld hulladékot. Az eddigi tapasztalataink alapján nagyjából egy 3-4 hónap alatt megtelik az aktív rekesz. Ekkor önkéntesek segítségével kinyitjuk a tárolót, az aktív rekeszből átpakoljuk egy másik rekeszbe, ami a pihentető rekesz, ugyanis 3 tároló van ott egymás mellett, és a tároló vagy a pihentető rekeszbe, amikor átpakoljuk az anyagot, akkor meggyőződünk róla, hogy jól van elkeverve a komposzt, tehát figyelünk arra, hogy ne legyen túl száraz, ne legyen túl nedves, mert ezek is ugye tudják lassítani a folyamatot, tehát nem lesz kellemetlen szagú, mert figyelünk arra, hogy ezek a arányok meg legyenek tartva, és a pihentető rekeszbe még további 2-3 hónapot áll, utána pedig lehet hasznosítani, akár kirostálni, aminek az a szerepe, hogy a finomabb, földszerű humusz az áthújjon rajta, ami pedig fenn akad a rostán, az visszakerüljön a komposztálóba, vagy egy mulcsként föl legyen használva az is mondjuk a fiatalabb növény kalá talajtakarásnak.
1: Hány hasonló közösségi komposztáló van az országban?
2: Hát az országban pontosan nem tudom mennyi van. Budapesten nagyon népszerű a közösségi komposztálás, de számszerűen ott se tudom, hogy mennyi, rengeteg van egyébként több kerületben is. Tegeden nem volt még egy közösségi, tehát nyitott közösségi komposztáló sem, mielőtt elkezdtük. Itt az első az Ág utcában épült, azt hiszem talán 2-3 évvel ezelőtt. Ez a mai napig nagyon jól működik, és hát annak a mintájára, persze egy picit azért már több tapasztalattal építettük föl Újszegeden ezt a második közösségi komposztálót, és egyébként a városban a Vedres utcaival együtt most már 7-es darab közösségi komposztáló van, ahova az emberek elvihetik a zöld hulladékukat.
1: Tegyük fel, hogy otthon szeretnénk komposztálni, mire érdemes figyelni?
2: Elsősorban fontos, hogy legyen egy kertünk, hogyha most a kertesházakra vonatkozik a kérdés, az viszonylag könnyű, mert tulajdonképpen a komposztálás az egy természetes folyamat, önmagától zajlik, mi abban vehetünk részt, hogy ez gyorsabb vagy lassabb legyen. Hogyha összerakunk egy nagy kupacba egy csomó levelet, az is lebomlik viszonylag gyorsan. Amire figyelnünk érdemes az, hogy tudjuk, hogy mi a zöld komposzt és mi a barna komposzt, és a zöld komposzt az a nitrogén dúsabb anyag, nitrogén dúsabb zöld hulladék, ez jellemzően mondjuk a konyhában megtermelődő zöldség gyümölcs maradék. Ez szokott ugye ilyen nedvesebb massza is lenni, hogyha egy kupacba ott hagyjuk, ez tud büdösödni, kellemetlen szagú lenni. Ezeket a típusú anyagokat kell összekevernünk barna komposzttal, ami a szénben gazdagabb anyag, például a falevelek, vagy az ágdarálék, illetve akár a kartondoboz is ilyen lehet. Ugye ezek sokkal szárazabb, keményebb, valamilyen tartást adó anyagok, és hogyha ezt a kettőt összekeverjük, akkor a jó komposzt tulajdonképpen egy kifacsar, szivacs, nedvességű, picit lazább kupac lesz, és hogyha jól dolgozunk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy mondjuk 2-3 héten belül a komposzt kupacunk elkezd melegedni. Ha beletúrunk, akkor látjuk, hogy gőzölög, fehér gombafonalak fogják átszőni, rengeteg élőlény lesz benne, tehát itt gondolok inkább rovarokra, bogarakra, és hát onnantól kezdve nincs kifejezetten dolgunk vele, mert 6-8 hónap múlva hasznosítható is ez az anyag.
3: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
4: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
11: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
10: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorosmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
12: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
13: Ősszel könnyen helyrehozhatod.
12: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
14: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.

0: Softball főtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacalfőzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
1: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van. Nyugi, csak a padló árak. Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakay Nándor utca 29.
2: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
3: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonics téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
4: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
5: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
6: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
7: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
6: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
8: Ez reklám volt.

Tom Grennan dala után ez volt már a szeptember 26-ai szombati Café 88 hétvége is, amelyben ma 7 beszélgetésben mutattuk be Szeged és környékének közélet és kulturális történéseit, hát nézzük, hogy mik voltak ezek. Elvileg már teljesen körbebicajozható ásott halom, meg gyakorlatilag is ezzel a jó hírrel indítottunk. Ösztöndíjat nyerhetek és gyerekeket is mentorálhatnak ezzel a szegedi egyetemisták. A Tanítsunk Magyarországért programról Újvári Edit szakmai vezető tartott egy ismertetőt, még a méhek életét ismereted meg ma a fűvészkertben, erről már Németh Anikó igazgató mesélt, hogy milyen programokon keresztül, és idén Szeged ad otthont, vagy adott otthont az Országos Testnevelésügyi Konferenciának, erről pedig hamar Pál, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének az elnök.

0: korot jelentőségéről is. Nos, kérem szépen, akkor erről volt szó ma. Akik pedig ezt a mai műsorban összehozták, ők most Nagy Ágnes felelőszerkesztő volt, valamint Bisztricki Sára, Fáj Berni és Kovács Bence, mint riporterek. Én Brunner Krisztián vagyok, jövök vissza a hírek után a Rádió 88 hétvége megszokott reggeli szülinapos játékával, amelyre 9-ig várom még mindig az üzeneteket, de hoztam egy további játékot is egyébként mára, de arról majd azért 11 körül adok csak neked infókat.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Végre hétvége, ha teheted, töltsd a szabadban az idődet, ma gyönyörű őszi nap vár ránk sok napsütéssel és 22 fokkal. Ha pedig Bájalex rajongó vagy, akkor füleld a híreket, mert ennek örülni fogsz.
4: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
5: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
4: Indul az

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
4: Energiahatékonyabbak lehetnek a Múrahalmi önkormányzati intézmények egy nemrég indult projektnek köszönhetően. A fejlesztés alapja egy energiamenedzsmenti rendszer bevezetése. Ennek segítségével nyomon követhető és javítható lesz az intézmények energiafelhasználása. Szűcs Anikó vezető projektmenedzser elmondta, a beruházással mintegy 20%-os energiacsökkenés várható.
5: Az eddigi pályázati ciklusokban az intézményeknek az energetikai korszerűsítés, tehát nyílászárók cseréjére, épületszigetelésekre lehetett pályázati forrást elnyerni. Ez a pályázat azért új, mert itt az automatizálásra, a digitalizációra lehetett forrást elnyerni.
4: Bájalex és a Schlepp, Méringer és a Partnokreszt is fellép jövő májusban a 31. Szegedi Borfesztiválon. A szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Hivatalosan is bejelentette a dátumokat. Jövőre a Borfesztivált május 20-a és 30-a között rendezik meg, gasztroudvarral és kincstérrel. A domtéri kavalkádot május 21-e és 23-a között, míg a 26. Szegedi Hídivásárt május 29-e és 30-a között tartják. Motoros felvonulást tartanak ma a mellrák elleni küzdelem jegyében. A Magyar Rákellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezet szűrű vizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. A rózsaszínbe öltözött motorosok Budapesten vonulnak végig. És 13.000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét, a vége pedig a Bahama-szigetek felett ért véget. Habár rendkívül látványos jelenségről van szó, egyáltalán nem olyan ritka. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A leggyakrabban használt és egyben kedvenc hangulatjele a szemét eltakaró kismajom, Vance Joynak. Hát így elnézve azért a világ dolgait, ahogy kezd minden félre menni, lehet, hogy van benne valami, hogy így érez. A Riptide-dal indul most tőle az óra itt a 88-ban.

0: egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
1: Harry Styles, American Girls.
0: Rádió 88, Szeged, 92.3.

Ez a Rádió 88, én Brunner Krisztián vagyok. Hát kicsit cidrisek ugye a reggelek is, meg az éjszakák is újabban, de hát még nincs itt az ideje a távfűtésnek, mivel október 15 és április 15 között van amúgy a hivatalos fűtési szezon. Ez most már egyre többször felmerül kérdés amúgy a szegedi Facebook csoportokban, azért is hoztam ezt most feljetve. Hát jó tudni, hogy a rendeletek szerint a távfűtést egyébként akkor kell majd bekapcsolni, amikor a napi átlag hőmérséklet 10 Celsius fok alá csökken, vagy két egymást követő napon át 12 fok alatt alakul a hőmérséklet úgy általában. Hát azért még nem nagyon tartunk ott, bár azért kicsit rezeg a léc. Egyébként pedig, amit amúgy tudok javasolni én is, az pedig nem más, mint egy jó paraméterekkel rendelkező klíma, ami hát nyáron a nagyon melegben is tud hűteni, és ilyenkor pedig a fűtésre is rá tud segíteni, a didereg otthon a gyerek, vagy nagyon hűl az asszony lába mondjuk. Hát remélem segítettem azért valamennyire legalább egy tippel komfortosítani a jövődet. Az elkövetkező percekben viszont a hideg ellenére az még nem jött el, hál' Istennek, ami Miley Cyrust indította meg, ez pedig a világ vége lesz majd itt a 88-ban, hiszen az End of the World fog szólni már is.

0: Elfogyott a borom, meleg is, de a szívem, ez akár lehet a múlt heti bortérre is egy finom utalás, de Horváth Tamás a megszakadban ezt máshogy értette itt a 88-ban. A High Hopes-ban viszont megkapjuk a lelki fröccsöt nem sokára majd a Panic at the Disco-tól, maradva az előbbi példánál. Az Echo Smith Cool Kids-ébe viszont az is kiderül még, hogy nem éri meg megváltozni, ha jó neked így, hogyha menő akarsz lenni, hiszen mindig megtalálod majd azért a magad társaságát, amiben jól érzed majd magad, ez a dal is jön majd perceken belül.
1: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
2: Gedzó, nekünk csengettek.
3: Jegyeket, bérleteket kérem.
4: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
5: az SKT Nosztalgia villamosáról.
6: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
7: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson,
8: és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
9: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
10: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
11: A Gedzó meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
13: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
14: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
15: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
16: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárlásra.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzéria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt Nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12. Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
2: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
3: Állíts meg a pénznyelőt.
2: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban. Az Újházbodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
4: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
5: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
4: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
6: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Kópétterme. Mutasd fel a diákigazolványod, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Kópétterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Kóp Szeged ZRT weboldalán, vagy a Kópétterem Facebook oldalán.
7: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában. Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
8: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
9: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
8: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.nemetkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
4: Ez reklám volt.

0: 3:10 lesz perceken belül, lesz pedig itt a Rádió 88. Hétvége Brunner Krisztiánnal. Nem is csigázzám tovább azt a rengeteg szülinapost vagy rokod ismerőst, akik ugye neveztek, vagy akiket neveztek ma a szülinapos játékunkra, hogy hát ki élet ma a Bányai Cukrászda tortája. Talán csak annyit húznám még az időt, hogy elsorolom gyorsan, hogy kik ünnepeltek ma, legalábbis, hogy kikről tudok, ugye.
1: Szülinapokhoz partner az év mindennapján a Cukrászdiszkont.
0: 14 éves lett ma Pap Emese Anna, például Tari Gellért mától 76, aki pedig szintén velük együtt ünnepel, ők a 11 éves kis Nándika, Farkas Józsefné, Dr. Tompa Szabolcs és lánya Eszter is ma ünnepli a születésnapját, Juhász Patrik Tibor 21 lett, Tajti Kamilla 25, ünnepel még Pungor Lajos, a 8 éves Tóth Leona Szofi, Vidakis Nikoletta, Hossó Katalin, Kozma Ernőné, Kormányos László, Buhakis Kréta, Berez Varga Zsuzsanna, Kádár Dávid, Elek Éva, Biacsi Gábor, Kovácsné Kis Krisztina, a kerekévet ünneplő Gedra János és Harkai Ágnes is. Kérem szépen, boldog szülcsiracsit nektek, drágáim! Tortát nekik már azért nem, de a rokonoknak, ismerősöknek annyi biztatást még tudok mondani most, hogy a felsoltak is megérdemelnek tőletek akár tortát, akár kisebb vagy nagyobb ajándékot a szülinapjukra. Fortuna kegyeltje pedig a mai sorsoláskor az ünneplők közül a következő üzenet szereplője volt. Feleségemnek, Gomorka Erikának nagyon boldog születésnapot kívánok. Férje, fia, lánya aláírással érkezett a köszöntés, és hát kaptam egy telefonszámot is.
2: Igen, tessék, jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok, akkor jó reggelt! Jó reggelt, vagy jó napot, sose tudom eldönteni. Brunner Krisztián vagyok, Rádió 88, és Erikát keresem.
2: Igen, én vagyok.
0: Szervusz, kedves Erika! Hát arról értesültem ma konkrétan az egész családodtól, még talán a fiad nem küldött SMS-t, csak hogy születésnapos vagy. Ma helyett állóak az információim?
2: Igen, mámam a születésnapom, igen.
0: Jó van, nem érdeklődjük meg, hogy hányadik, viszont azt olvastam, hogy borzasztó nagy parti lesz majd a délután. Ez...
2: Hát lesz, igen. Igen.
0: Kertesházban vagy társasházban laktok?
2: Kertesház.
0: Hát akkor ezt szerintem már tegnap elkezdtétek a készülődést.
2: Igen, igen.
0: Sejtettem. Birka pörkölt, marha pörkölt, malac pörkölt.
2: Malac
0: pörkölt. Malac pörkölt, jó. Ne is mondjátok, jó van. Na, mindegy, maradjunk annyiban, hogy a desszert azt én fogom szállítani hozzá, méghozzá a Bányai Cukrászda tortáját, jó? Itt a csülkös pörköltöz, úgyhogy kicsit már mindjárt összeszedem magam, mert így megindult a nyálelválasztásom sajnos. Ennyi a történet, úgyhogy maradj egy kicsit vonalban, jó, és akkor nem is tartom föl ezt a nagy készülődést, mert hallom, rendben. Azért benne vagytok elég rendesen, úgyhogy mindjárt megbeszéljük, hogy jutsz hozzá a tortához, oké?
2: Rendben. Köszönöm szépen még egyszer.
1: Boldog születésnapot kíván a Bányai Cukrászda és a Rádió 88.
3: Ha sütemény, akkor csak is Bányai Cukrászda.
0: Sokat azért és boldogot a többi születésnaposnak is, meg hát minden névnapos Justinának is, a folytatásban pedig Hugolék dala érkezik már is itt a Rádió 88 hétvégében a magyar Email Angel és Ultranét közreműködésével. Eddig menekültünk ugye a nap elől, most meg már milyen jól este egy kis meleg tőle, hát ezt pont így érzik ők is a Moving to the Sun-ban fizikálisan és érzelmileg is, ahogy eljött az ősz.

0: Ez a Rádió 88 hétvége, mondhatni, hogy már vénasszonyok nyara van így ősz végén, használd ki a jó időt, ha teheted, és sétálj, kirándulj, biciklizz egyet a szabadban. Viszont vigyázz, mert fakivágásokra figyelmeztetnek a környezetgazdák. Erről is hallhatsz bővebben a hírekben.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó reggelt, Szeged, én Milla vagyok, és itt vagyok a Dugonics téren, ahol nemrégiben kezdetét vette a 6. szakmafesztivál. Hát azt kell, hogy mondanom, nehezen lehetne nem észrevenni, hogy történik itt valami, ugyanis rengeteg kiállító és diák látogatott el ide a térre. Na meg nem utolsó sorban már innen lehet látni, hogy rengeteg jó programmal is találkoznak az ide kilátogatók, de hogy egy kicsit jobban megértsük pontosan, mi minden vár majd itt ránk, itt van Erdélyi Margit velem, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója. Szia Margit!
5: Jó reggelt mindenkinek, köszöntök mindenkit!
4: Margit, ha most mesélsz kicsit arról, hogy mi ez a szakmafesztivál, is milyen elgondolásból született?
5: Azt hiszem, aki itt Szegeden él, és mondjuk általános iskolás gyereke van, neki meg be sem kell, hogy mutassam, hiszen ez már a 6. szakmafesztivál. A 10 szakképző iskolánknak a szakmakínálata kerül kiállításra. Itt lehet beszélgetni igazgatókkal, helyettesekkel, oktatókkal, diákokkal, akik ebben az iskolákban tanulnak. Ki lehet próbálni a szakmákat, egy kis önismeretre tehetnek szert, pályaorientációs rendezvény vehetnek részt, tehát kereshetik a saját útjukat. Egész nap ez lesz a program. Mi leszek, ha nagy leszek?
4: Hány iskolát és kiállítót meg szakmát hoztatok most el ide a szegedieknek?
5: 10 iskolát, 21 ágazatban, 75 szakmát.
3: Ez reklám volt.
0: Fakivágásokra figyelmeztet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A fák kivágása sokszor felháborodást vált ki a lakosokból, de fontos tudni, hogy folyamatosan ki kell vágni azokat a fákat, amelyek egészségügyi és statikai állapotuk miatt életveszélyessé válnak. Makrai László ügyvezető elmondta, hogy a kivágások mindig határozat alapján történnek, amit jegyző ad ki, az alapjuk pedig egy szakértői műszer.

0: Vizsgálat.
1: Mi magunktól egyrészt nem is vághatunk ki fát, másrészt meg ha kivágunk, annak megvan a háttere, megvan az a mérő módszer, és megvan az a mérési eredmény, ami alapján ezt kiadja számunkra a hivatal határozat formájában.
0: Tegnap este megtartották az évad első premierjét a Nagy Színházban. A Szegedi Nemzeti Színház társulata a Verdi egyik legnépszerűbb operáját, a Traviátát mutatta be. A darabot Koltai M. Gábor rendezte. A Traviátát legutóbb 2022 nyarán láthatta a közönség a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri színpadán. Távozik a Matthias Corvinus Kollégium éléről Szalai Zoltán. A kultúrtörténész levélben köszönt el a diákoktól és a munkavállalóktól. Kiemelte, hogy megtiszteltetés volt látni, ahogyan az MCC egy nemzetközileg is elismert műhelyén nőtte ki magát. Rámutatott, hogy nem ő döntött el, hogy távozni fog, nem az ő elhatározása volt. Mint ismert, jogutód nélkül szűnt meg 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, az úgynevezett KEKVA. Ezek között a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány is szerepel. És a szemünk árulhatja el, milyen gyorsan öregszünk. A szem közeli kapcsolatban áll az aggyal és a keringési rendszerrel, így a retina állapota kiváló jelzője a szervezet általános egészségének. A cukorbetegség átlagosan plusz 2,52 század évvel növelte meg a retina becsült korát. A jelenleg is dohányzóknál plusz fél év, míg a korábbi dohányosoknál plusz 0,46 század évkor különbséget mutattak ki. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Pacal párbaj zajlik holnap majd a városban. Hát bevallom őszintén, összefutott a nyála szával a pacal szapban főtvelő pörkölt kifejezés, amit biztos megcsinál majd valaki, úgyhogy jöjjön inkább zenemiként nyáladzok itt. Shakira és Burna Boy futballhimnusz a Die Die érkezik már is.

Ez volt az Aerosmith dal az elmúlt bő 3 percben, ez a Rádió 88 hétvégén. Brunner Krisztián vagyok, október 1-én csütörtökön pedig 118 éves lesz majd a szegedi villamos közlekedés, hiszen elsőként 1908. október 1-én a Rókusi pályaudvar és a Személy pályaudvar között indult meg a kötött pályás forgalom itt a városban. Ennek örömére Gedzó és Szabó Dani is majd együtt ünnepel a szegedi közlekedési társasága, méghozzá egy nosztalgia villamoson, ahol ráadástak, ha minden igaz, akkor Nemes Roli lesz majd a kalauz. Egyéb iránt normál jeggyel vagy bérlettel fel lehet szállni melléjük, hozzájuk, hogy a Rádió 88 reggeli műsorának például te is a részese legyél. Garantáltan vidám perceknek nézhetsz elébe, tehát csütörtökön majd a Nosztalgia villamoson a szegedi villamos közlekedés 118. születésnapján. Nem pedig olyan letargikus, magába fordulós hangulat kap majd el, mint amiről a Basti énekel mindjárt, hiszen itt az elmúlás kap majd főszerepet az elkövetkező percekben a 88-ban a Pompeiben.

0: A magyar tehetségkutatós történelem mélypontja, így írtak arról a megasztáról, amit az előbb hallott lengyel Johanna nyert meg. Ez volt tőle az Egyenes út itt a 88-ban, de hát nyilván ez a mélypont ez nem rajta múlott, hanem a zsűrin, meg egy csomó mindenki máson is. Egy nagyon tehetséges érdekestő szerepelt itt az előbb, na hát, de viszont adott a kérdés, hogy ki fog még szerepelni ugye 11-ig. Bizony, Lady Gaga például, aki a betegsége miatt béranyába akar, őt veled most már egy gyermekes anyuka. Vagy Sia, aki a saját gyermeke születése után vált el férjétől. Hát ilyen ez a pop szakma, kérem szépen.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
2: Játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervéterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervéterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Töltsd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek!
4: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
11: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
10: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi, Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.ujhazbodrogi.hu.
12: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
13: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
14: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
15: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonis téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
16: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
17: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862 000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
18: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
19: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
18: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
20: Ez reklám volt.

Nagyon nagyot megy ez a dal Lady Gaga-tól, de nekem, aki voltam gyerek a 80-as években, mindig az zögykölődő ikaruszok juttak róla eszembe, amik még a fogtömésemet is kilazították, hogy ugye ezekkel így tudtál menni sima úton. Aztán egyszer csak hopp, jött a döcögős vidéki kátyús rettenet. Na hát most már te is érted, hogy mire gondoltam, az viszont biztos, hogy hibában telik majd dallamok terén az elkövetkező időszak, hiszen DJ Antoine és a The Beat Shakers Vacherie teszi oda magát a déletbe most.

0: Köszi, hogy a 88 a te életed része is. Bátran tervezzünk már a szabadtéri programot, mert napos, derült idő lesz 22 fokkal. Nekem egy királydínje szúrta ki a biciklim kerekét, bosszantó egy növény, de a szatymaziak most felléptek ellene. Erről is hallhatsz a hírekben bővebben.
1: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dómtornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dómtornyában.

0: A Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumi tagja lett Kolonics Erika. A Coca-Cola Színfesztivál főszervezője a következő 4 évben a közösségi programok és fesztiválok kollégiumában egyebek mellett a pályázatok kiírásáért felel majd. A kinevezés ugyanakkor nem okoz majd összeférhetetlenséget a szegedi ifjúsági napokkal. A fesztivállal kapcsolatos pályáztatási kérdésekben nem hozhat döntést. Kolonics Erika elmondta, azért dolgozik majd, hogy valóban releváns és közösségépítő programok valósulhassanak meg az NKS támogatásokból.
1: Hát most egy picit átülök a másik oldalra. Aki pályázatokat ír az NKH-hoz, az nyilván tisztában van vele, hogy milyen elvárások vannak egy pályázatírás kapcsán, és most tulajdonképpen a döntési oldal lesz az, amiben részt veszek, illetve a pályázat kiírásokban fogunk együtt dolgozni mi hatan ott a kollégiumban.
0: Szatymazi is hadat üzent a királydínjének. A Szeged.hu azt írja, a szatymazi polgármesteri hivatal műszaki alakulata a faluház mögötti játszótérre vonult kimentesíteni. A királydínje idén Szegeden és környékén is nagyon elszaporodott, aminek egyebek mellett a bicikligumik, a babakocsik kerekei látják kárát, de a kutyák, macskák is beleléphetnek. 10 nap alatt majdnem 20 000-en írták alá a petíciót, ami azt kéri, hogy foglalkozzon végre a kormány nőügyekkel is. Forsthoffer Ágnes házelnök Détót Kriszta kérdésére, miszerint 2014-ben Magyarország elfogadta az isztambuli egyezményt, ám azóta sem ratifikálták, azt a választ adta, hogy akkor lépnek a döntéshozók a tettek mezeire, ha érzékelik, hogy van egy ilyen nyomás. Szeptember elején a parlamentnél demonstráltak is nők és gyerekek jogaiért. És az Álmos völgy legendája újra gondolt változatában kapott főszerepet Sydney Sweeney és az Off Campus sztárja Belmont Kameli. A Hello címre keresztelt alkotás jövő ősszel kerül a könyvesboltok polcaira, de már most nagy sikert jósolnak neki. A filmet a regény szerzője Lindsay Anderson Beer rendezi, és a forgatókönyvért is ő felel. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Menjél valakivel a Rádió 88 exkluzív brunchra a Domtornyába szeptember 28-án? Írd meg nekem 3 testvérvárosát, Szegednek, és részt vehetsz a sorsoláson, az SMS-eket pedig a teljes neved.

Ez a Rádió 88, az életünk részét, egy exkluzív bráncsra szeretnék most megkérni téged, és hogyha szerencséd lesz majd a sorsáskor 10:30-kor, ezt pedig hétfőn tartjuk majd a Dóm tornyában. A Rádió 88 és a Dóm látogató központ közös játékában pedig van erre most egy páros jegyem nyereményként. A beugró kérdésem ez az, hogy írj meg nekem három szegedi testvérvárost SMS-ben a 06 39 99 88 88-as mobil számunkra, meg a teljes nevedet. Hát nyilván szegedi testvérvárosra vagyok kíváncsi. Ha jók a városok, mind három, akkor bedurrantom az üzenetet a kalapba, 10:30-kor pontban sorsolok, és hogyha neked van szerencséd, akkor pedig már csak időpontot egyeztetünk majd a két lehetséges exkluzív brancsolásra a Dóm tornyában, amire ugye jegyet venni nem lehet, amúgy csak itt a 88-ban nálunk nyerni. Jogos amúgy a kérdés, hogy mi a bánat az a brancs, ugye? Hát ez olyan reggeli ebéd, vagy ebéd reggeli, ahogy utána néztem, amit hát nem korán, nem délben, hanem a kettő között tartanak meg úgy általában, és hát maga a brancs is több egy kicsit a reggelinél, de kevesebb az ebédnél. Hát látszik, hogy ez egy angol találmány, mert mi magyarok ugye, ha eszünk, akkor eszünk, de hát mint minden szokás ez is begyűrűzött ide. Várom akkor az SMS-edet 10:30-ig, addig is Alle Farmer és a Fuss Garden teszi oda magát közösen az elkövetkező percekben, zenei legalább Lemon Tree-ben.

0: Szeged kedvenc zenék közül ez volt a Paria, The Chainsmokers-től. Ez esetben Párizs az nem Párizs a város, hanem egy fantázia Párizs, amit megénekeltek, ahová el lehet ugye vonulni a gondok elől. Hát én mondjuk megküzdök velük, nem elvonulok, elfutok előlük már, mint a bajokról beszélek, de hát nem vagyunk egyformák. Ettől még azt is elfogadom, hogyha valakit meg kell menteni, mint majd a One Republic dalának a szereplőit, melynek a Rescue Me a címe. Itt lesz ez a dal is majd veled, neked majd, valamint a halott pénz is tart majd egy kis névnevelést az ajánlatok után. Hiszen a gyerekek is forog majd perceken belül.
1: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
2: Gedzó, nekünk csengettek.
3: Jegyeket, bérleteket kérem.
4: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
5: az SKT Nosztalgia villamosáról.
6: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
7: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson,
8: és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
9: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
10: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
11: A Gedzó meg a Dani támogatója a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
13: Hello Szeged, még mindig itt vagyok a Dugonics téren megrendezett szakmafesztiválon, és hát azt kell, hogy mondanom, hogy nagyon népszerű programnak örvend az idei szakmafesztivál, ugyanis egyre több diák érkezik, és jobbnál jobb standokhoz természetesen, mint például a József Attila általános és szakképző iskola, és itt van mellettem Nemes Nagy Katalin Erika, az igazgató is. Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnod, hogy mi a József Attila iskola legfőbb küldetése Szegeden, akkor mi lenne az?
14: Az iskolánk jelmondata, hozd ki magadból a legjobbat. Azért választottuk ezt, mert arra törekszünk, hogy mindenki találja nálunk a megfelelő szakmát, vagy megfelelő képzési típust.
13: Van nektek egy adománygyűjtő kampányotok is, ami éppen most zajlik. Mesélsz erről egy picit?
14: Igazából ez egy közös adománygyűjtő kampány a Szegedi Szakképzési Centrum többi iskolájával. Összesen 6 intézmény csatlakozott ebben. A Tappancs Alapítvány mentettjének javára gyűjtünk. A mi iskolánk egy picit tovább fejlesztette a tavalyi együttműködést, és kutyaházakat készítünk, és aki kilátogat ide a rendezvényre, ő is részt vehet egy ilyen kutyaház építő projekt. Az elkészült kutyaházakat természetesen az alapítvány számára fogjuk átadni.
13: Itt mellettem Farkasné Székely Angéla, a Szegedi Kőrösi József Közgazdasági Technikum igazgatója. Mi az a Kőrösiben, amitől egyedi? Mitől kőrösi a Kőrösi?
15: Elsősorban az, hogy nagyon szeretjük ezt az iskolát, mindannyian. Mi tanárok is, és én azt gondolom, hogy a gyerekek is nagyon büszkék arra, hogy kőrösisek.
13: Láttam, hogy éppen az előbb a kőrösi diákok léptek fel a színpadon, akkor nálatok bőven van helye a sportnak, a tehetségnek, meg a táncnak is.
15: Pontosan, nem vagyunk szakbarbárok, hiszünk egyébként a tanórán kívüli tevékenységekben is, és támogatjuk a sportot, a tehetséges diákjaink kibontakozását.
16: Új magyar ős bemutató, féktelen Queen musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
17: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
18: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuál terápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuál terápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
19: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
20: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van.
21: Nyugi, csak a padló árak.
20: Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra! Óriási választék vár azonnal, készletről! Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben! Szeged, Bakay Nándor utca 29.
0: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
21: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
22: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
23: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
24: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
23: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
0: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
25: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
26: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
25: És a segítség kell?
26: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
27: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
28: Ez reklám volt.

Mindenki a maga szerencsének a kovácsa, a Bon Jovi dalának egymondatos összefoglalóját hallottad. Most tőlem valószínűleg ezért nem írok én ugye dalszövegeket, mert abból aztán minden lenne, csak ömlegés, nem? Ez a Rádió 88, hétvégén Brunner Krisztián vagyok, és mindjárt jön még egy név, amit megemlítek. Ez a név pedig a Gizella, hiszen volt ugye egy játék az órában, méghozzá ebben a játékban egy kettőfős belépő volt a tét a Rádió 88 exkluzív brunchra a Dóm tornyába szeptember 28-án hétfőn. Három szegedi testvérvárost kértem felsorolni SMS-ben a sorsolás beugró kérdésben, ezt meg is ugrott a Gizella, aki a 0-30-555-ös kezdetű telefonszámról elküldte nekem a helyes testvérvárosokat. Apró érdekesség egyébként a szegedi testvérvárosokhoz, mint háttérinfo, a szegedi villamosokat jellemzően ezekről a testvérvárosokról nevezik el, ezért nem kell felkapni a fejet, hogyha azt olvasod például az egyik villamos, hogy Larnaka, ami egy ciprusi testvérváros a Szegednek. Nos, ennyit akkor erről, gratulálok kedves Gizella, ne tedd messzire is, hangosíts is fel a telódat, mert kereslek majd a megadott számon, hogy a két brunch turnus közül melyikbe tudlak még majd berakni. Addig is pörögjön tovább a délelőtt itt a 88-ban, Ray Daltonnal.

0: itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Köszi, hogy ebéd közben is a 88-at hallgatod, ebéd után pedig érdemes szabadtéri programokban gondolkodni. Sok napsütésre is 22 fokra számíthatunk Szegeden. Sokak szerint Szeged a legszebb magyar város, én is ezt állítom, viszont jóval gyengébben teljesített a szegedi turizmus ezen a nyáron. Hogy mi lehet ennek az oka, azt a hírekből megtudhatod.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség.

0: ismét meghívást kaptak a Jereváni Nemzetközi Shakespeare Fesztiválra a Szegedi Pince Színház és a Szentesi Tóth József Színház társulatai. A rangos fesztiválon november elején Csehova Sirály című darabjukkal képviselik Magyarországot, Szegedet és Szentest. Varga Bálint művészeti vezető elmondta, hogy nagy öröm a társulatnak a meghívás.
1: Nagy öröm ez a Pince Színháznak, hiszen most is repülünk egy fesztiválra, méghozzá Sirállyal repülünk, vagy a Sirály repül. Jerevánba fogunk november 7-én játszani egy nemzetközi fesztiválon. Nagy öröm ez a színháznak, és hát remélem, hogy nagy öröm lesz az örmény nézőinknek is.
0: Jóval gyengébben teljesített a szegedi turizmus ezen a nyáron, írja a szeged.hu. A három nyári hónap alatt a vendégek száma 12, a vendégészakák száma 8%-kal csökkent. Ez megfelel az országos tendenciáknak. Ács Szilvia, a Szegedi Turinform iroda ügyvezetője szerint jóval kevesebb külföldi turista érkezett a nyáron az előző évekhez képest. Ezt a szakértők a forint erősödéséhez és a rendkívüli hőséghez kötik. Óránként 1,1 milliárd forintot adnak ki a magyar ATM-ek. Februártól a korábbi 150 ezer forinttal szemben már 300 ezer forintot lehet havonta ingyenesen felvenni a bankautomatákból. Ez is szerepet játszott abban, hogy csúcsot döntött a belföldi ATM-es készpénzfelvételek összege. Már az első negyedéves adatokból is látszott, hogy csökkent a felvételek száma, miközben az automatákból kivett pénz összege nőtt. A féléves adatok szintén ezt mutatják. És újabb színházi darabban kapott szerepet Pogány Induló. Szirmai Marcell a Végszínház kocsmai előadásában játszik majd. Az ifjabb Vidnyánszky Attila rendezte 4-6 című generációs előadás arról szól, hogy mit jelent ma magyarnak lenni. Az előadás egyik főszereplője Kovács Patrícia lesz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Árkád hangvadászat nyereményekért exkluzív Rádió 88 Brunch a Dóm tornyában hétfőn, meg hát sok játék még, hát mi ilyen örömöket hozunk az életedbe, hogy jobbá tegyük, Amelia Lili életébe viszont valaki máshoz most örömöket, a You Bring Me Joy-ban.

Ez a Rádió 88 hétvége, én pedig Brunner Krisztián vagyok, ez pedig Szombor dala volt a Homebreaker. Hát írhatta már azért vidámabb dalokat is a srác, de hát ő már csak ilyen marad. www.radio88.hu, itt meg kint van már az új zenei tesztünk, mert mi legalább megkérdezzük tőled itt a 88-on, hogy mit játszunk neked, vagy legalábbis adunk egy csomó opciót rá, aztán a választásaidból tudunk mi is választani majd szegedi kedvenceket. Például ilyeneket, mint a Temper City dala majd. A fiúk idén februárban döntöttek úgy, hogy a dal és szövegírás sötét hátteréből kilépnek a fényre, ugye a saját dalaikkal. Így született meg a Self-Aware, ami hát témájából adódóan nagyot ment a TikTokon és még sok közösségi médiás felületen is. A téma pedig hát azért elég sokaknak ismerős lehet, hiszen az elengedés nehézségéről és a kellemetlen igazságokkal való szenvedézéshez szükséges bátorságról szól, ami azért sokakban nincs meg egy párkapcsolatban. Valószínűleg ezért tudott vele annyi mindenki azonosulni, és még a hangszerelés is pont ezt a bizonytalanságot tükrözi, ahogy mindjárt meghallod.

0: A 20. és a 21. századi vívmány az, hogy már a hölgyek is kezdeményezhettek. Ennek adott egy lökés Christina Aguilera, most hallod dala, ez volt a Come On Over Baby, ez pedig a Rádió 88-ban hallottad az előbb. Na de hát mit fogsz még hallgatni, hogyha velem tartasz, ugye adott a kérdés? Train dalát majd például, amely jól szerepelt a Rádió 88 zenei tesztjén is nálatok, és amelyben megtalálta élete szerelmét valaki, ez lesz a Drive-By. De az anyagias világ is kap majd még egyig egy kis fricskát, ez pedig Jesse G és B.O.B. közösétől fogja megkapni az ajánlatokat követően.
1: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
1: Indul az Árkád hang.

0: születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
1: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.

0: forintos wellness kuponjál.
1: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
0: Szent Erzsébet Muralmi gyógyfürdő.
1: Hosszabbítsd meg a nyarat.
2: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
3: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
4: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
5: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
6: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
8: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
9: Állíts meg a pénznyelőt!
8: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újházbodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.újházbodrogi.hu.
10: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
11: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
10: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk.

Hát ha egy életem is a délelőtt, meg egy kicsit a délután, az annyira kevés volt a mi közös együttlétünkre, hogy már véget is ért. Mi pedig itt a 88-ban egyébként hiszünk a változatosság erejében, úgyhogy délután Tomár Bűte Zsoltival fogod együtt tölteni mindez, sőt az estét is, hiszen nem csak a Rádió 88 hétvégét, hanem a Klub 88-at is viszi majd a hátán a kolléga. Én Brunner Krisztián most elköszönök tőled, de jövő héten szombaton a szokott időben beköszönök majd. Aki viszont most köszön be hozzád, vagy hogy pontosít csak akik, ők Beyoncé és Jay-Z lesz majd a Deja Vu-ben, a Deja Vu-vel itt a Rádió 88 hétvégében.

0: Ez a Rádió 88 hétvége. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként feltyúl és komoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Délután 22 fokot mérhetünk. Ha pedig ma az edzés is szerepel a tervek között, ne felejts el itt csokoládét szagolgatni előtte. A hírekből megtudhatod, ez miért jó.
1: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: energiahatékonyabbak lehetnek a Múrahalmi önkormányzati intézmények egy nemrég indult projektnek köszönhetően. A fejlesztés alapja egy energiamenedzsmenti rendszer bevezetése. Ennek segítségével nyomon követhető és javítható lesz az intézmények energiafelhasználása. Szűcs Anikó vezető projektmenedzser elmondta, a beruházással mintegy 20%-os energiacsökkenés várható.
1: Az eddigi pályázati ciklusokban az intézményeknek az energetikai korszerűsítésére, tehát nyílászárók cseréjére, épületszigetelésekre lehetett pályázati forrást elnyerni. Ez a pályázat azért új, mert itt az automatizálásra, a digitalizációra lehetett forrást elnyerni.
0: A vidéki és budapesti független társulatok helyzetéről, lehetőségeiről és közös érdekképviseletéről egyeztetett Szentesen a Vidéki Független Színházak Szövetsége. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a vidéki és fővárosi társulatok eltérő körülmények között működnek, ezért különösen fontos a kiszámítható finanszírozás, a közönség elérése és a befogadó helyek fenntarthatósága. Kancsár Orsolya, a szövetség elnöke szerint a függetlenség szabadságot és felelősséget jelent, de nem jelentheti azt, hogy a társulatok kiszolgáltatottá válnak. Hányással és hasmenéssel kerültek kórházba azok az óvodás és iskolás gyerekek, akik csicseri borsú levest és spagettit ettek ebédre. Az ételt ugyanaz a közétkeztető cég főzte. A 8 gyerek közül 4-et haza tudtak engedni, 4 viszont jelenleg is infúziót kap. A fővárosi kormányhivatal vizsgálatot indított, a cég szerint azonban kizárt, hogy az ételtől lettek rosszul a gyerekek. És az étcsokoládé segíthet az edzésben. Meglepő eredményre jutottak a malajziai egyetem kutatói, akik azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a testedzést az étcsokoládé illata. Azok a férfiak, akik 90%-os étcsokoládé illatát érezték, átlagosan 18-szal több lábnyújtást végeztek. A résztvevők kisebb éhségérzetről és étvágyról, valamint nagyobb teltségérzetről számoltak be, amikor az illatot érezték az edzés előtt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egyáltalán nem olyan, mint hogyha szeptember lenne, gyönyörűen süt a nap Szegeden, nagyon jó az idő, akár egy pólóban is el lehet császkálni. Szép napot neked, én Büta Zsolt vagyok, itt a 88-ban most jön Another Dala, ez a Talk to You.

Ahogy jöttem be a stúdióba, úgy éreztem magam az autóban, mint egy számítógépes játékban. Kb. Mindenki mindent megtett, hogy valami katasztrófa történjen. Szandiban sétáló szerzetes, apuka, az autó előtt átoló gyerek és rengeteg ember, aki átment a piroson. Nem tudom tényleg mi van ma a levegőben, de délelőtt komoly baleset történt, az 55-ösön most is történt, nem olyan régen egy baleset, valamint Kisteleken rendőrökkel lehet találkozni. Vigyázz magadra és vezess sokkal óvatosabban.

0: Beleszólnál, hogy mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.
0: Az életünk.

0: Ehhez mit szólsz? Te is befolyásolhatod, hogy mi szóljon a Rádió 88-ban, csak menj fel a Rádió 88.hu per zene oldalunkra, és töltsd ki a zenei tesztünket! Jó, hogyha tudjuk, hogy mit szeretsz, mindjárt jön Mark Anthony-tól az I Need To Know, előtte pedig Jamie Woon dalát is hallod, ez lesz a Suda. Érdemes tehát a folytatásban is a 88-al maradni szombat délután.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
1: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
6: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
7: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
8: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vakszot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza automosó.
9: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
12: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
11: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorosmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
14: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
15: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
16: Ez reklám volt.

Ebben a szép időben te is szívesebben mozdulnál ki a lakásból? Akkor hozok neked néhány programjavaslatot a Kis Színházban, 3 órakor kezdődik az átváltozások, a Nagy Színházban 7 órakor kerül színpadra egy opera La Traviata címmel, a Numel Today-ben 7:30-kor indul Orbán Bori Quartet koncertje, a Sunday Clubban 10 órától Feel the Bass Drum and Bass Bully lesz, a Grand Caféban 10 órakor indul a Weird Ugly Fish koncert, a Bárkában 10 órától Kincses nyomja a zenéket, a Jate Clubban 11 órától Damien lesz a zenefelelős, a Tiszadokon zárják a szezon ma este, a Hungiban pedig 11 órától Szexi Szombat lesz, itt nálunk pedig este 7 órakor startol a Klub 88 5 Mixel 5 DJ-vel, ami egészen éjfélig szól. Ez programajánló volt itt a Rádió 88-ban, most pedig a Sugar Love dalával megyünk tovább.

0: Ez a Rádió 88 hétvége. Gyönyörű napos időnk van Szegeden, kár a szobában tölteni a napot, sok napsütés és 22 fok vár ránk ma. A hírekben pedig arról is hallhatsz, hogy egy szegedi gyógyszerész ingyen viszi házhoz az orvosságot a rászoruló betegeknek. Jövök mindjárt a részletekkel.
1: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátások.

0: Sokra figyelmeztet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A fák kivágása sokszor felháborodást vált ki a lakosokból, de fontos tudni, hogy folyamatosan ki kell vágni azokat a fákat, amelyek egészségügyi és statikai állapotuk miatt életveszélyessé válnak. Makrai László ügyvezető elmondta, hogy a kivágások mindig határozat alapján történnek, amit jegyző ad ki, az alapjuk pedig egy szakértői műszeres vizsgálat.
1: Mi magunktól egyrészt nem is vághatunk ki fát, másrészt meg ha kivágunk, annak megvan a háttere, megvan az a mérő módszer, és megvan az a mérési eredmény, ami alapján ezt kiadja számunkra a hivatal határozat formájában.
0: Egy szegedi gyógyszerész ingyen viszi házhoz az orvosságot a rászoruló betegeknek. Az RTL híradó szerint Magyarországon nagyjából 800 ezer ember élhet olyan településen, ahol nincs gyógyszertár, és ennél még többen lehetnek azok, akik egészségügyi állapotuk miatt nem tudnak eljutni a patikába. Jánosi Kink a gyógyszerész emiatt önként vállalta, hogy a környéken havonta egyszer ingyen házhoz viszi a rászoruló betegeknek a készítményeket. Távozik a Matthias Corvinus Kollégium éléről Szalai Zoltán. A kultúrtörténész levélben köszönt el a diákoktól és a munkavállalóktól. Kiemelte, hogy megtiszteltetés volt látni, ahogyan az MCC egy nemzetközileg is elismert műhelyén nőtte ki magát. Rámutatott, hogy nem ő döntött el, hogy távozni fog, nem az ő elhatározása volt. Mint ismert, jogutód nélkül szűnt meg 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, az úgynevezett KEKVA. Ezek között a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány is szerepel. És a szemünk árulhatja el, milyen gyorsan öregszünk. A szem közeli kapcsolatban áll az aggyal és a keringési rendszerrel, így a retina állapota kiváló jelzője a szervezet általános egészségének. A cukorbetegség átlagosan plusz 2,52 évvel növelte meg a retina becsült korát. A jelenleg is dohányzóknál plusz fél év, míg a korábbi dohányosoknál plusz 0,46 évkor különbséget mutattak ki. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Te is jössz, mész, intézkedsz és autóban vagy? Akkor közlekedj biztonságosan és vezess óvatosan, vigyázz magadra és természetesen a többi közlekedőre is. Ha pedig van hasznos információd, akkor küldd el a 3299 88 88-ra. Most hogy a víkend jön. 88.

elég nagy baleset történt Azerbajdzsánban, a Forma 1-es nagy díjon, ugyanis ma rendezik a futamot. Volt egy kis kavarás, hogy ne vasárnap rendezik, ahogy megszokott, hanem szombaton, úgyhogy ez zajlik éppen. Alonso pedig oda csapta az autót, de szerencsére rendben van. Ránéztem a dolgokra itt Szegeden is, hogy aktuális is legyek. Szerencsére egyelőre minden rendben van, ha te pedig látsz valami fontosat, akkor írd meg nekem a 32 99 88 88-ra.

0: Azonnal felcsendül a Circus itt a 88 hétvégében.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van. Nyugi, csak a padló árak. Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakay Nándor utca 29.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
6: Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
7: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
8: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
7: És a segítség kell?
8: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
9: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
10: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy Délklíma. www.délklíma.hu.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 8-ban 8.

úgy repül az idő, mintha egy japán gyorsvonaton ülnénk. Mindjárt 3 óra lesz, jön majd Fájberni az időjárás jelentéssel és a hírekkel. Előtte azért még én felhívom a figyelmedet, hogy érdemes így uncsizás közepette, hogyha például nincs más dolgod, akkor felmenni a rádió88.hu per zene oldalunkra és ott kitölteni a zenei tesztünket. Itt a 88-ban most jön Olivia Dean és a So Easy.

0: Csodaszép délutánunk van ma Szegeden, holnap sem lesz ez másként. Bátran tervez szabadtéri programot, mert napos, derült idő lesz 23 fokkal. Ha pedig holnap a séta alatt ellátogatsz a Mátyás térre, akkor a Szent Ferenc jótékonysági fűzésbe leshetsz bele. A részletek mindjárt a hírekben.
1: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
2: Gedzo, nekünk csengettek.
3: Jegyeket, bérleteket kérem.
4: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
5: az SKT Nosztalgia villamosáról.
3: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
4: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös selfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
6: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
4: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
6: A Gedzo meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
6: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
4: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88.

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal.

0: kapcsolatos pályáztatási kérdésekben nem hozhat döntést. Kolonics Erika elmondta, azért dolgozik majd, hogy valóban releváns és közösségépítő programok valósulhassanak meg az NKS támogatásokból.
1: Hát most egy picit átülök a másik oldalra. Aki pályázatokat ír az NKH-hoz, az nyilván tisztában van vele, hogy milyen elvárások vannak egy pályázatírás kapcsán, és most tulajdonképpen a döntési oldal lesz az, amiben részt veszek, illetve a pályázat kiírásokban fogunk együtt dolgozni mi hatan ott a kollégiumban.
0: A szegényeken segítünk, ha holnap a Mátyás téren ebédelünk. 8-adjára rendezik meg a Szent Ferenc jótékonysági főzést. A főzőcsapatok délelőtt már dolgozni kezdenek, kóstolni délután 2 órától lehet, de lesz koncert, tombola és foci is a gyerekeknek. A befolyt teljes összeget a ferencesek által működtetett szegény konyha javára ajánlják fel. 10 nap alatt majdnem 20 000-en írták alá a petíciót, ami azt kéri, hogy foglalkozzon végre a kormány nőügyekkel is. Forsthoffer Ágnes házelnök Détót Kriszta kérdésére, miszerint 2014-ben Magyarország elfogadta az isztambuli egyezményt, ám azóta sem ratifikálták, azt a választ adta, hogy akkor lépnek a döntéshozók a tettek mezeire, ha érzékelik, hogy van egy ilyen nyomás. Szeptember elején a parlamentnél demonstráltak is nők és gyerekek jogaiért. És az Álmos völgy legendája újra gondolt változatában kapott főszerepet Sydney Sweeney és az Off Campus sztárja Belmont Kameli. A Hello címre keresztelt alkotás jövő ősszel kerül a könyvesboltok polcaira, de már most nagy sikert jósolnak neki. A filmet a regény szerzője Lindsay Anderson Beer rendezi, és a forgatókönyvért is ő felel. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Így fog kb. Berobbanni mindjárt BTS zenéje. Ez a 88 hétvége Szeged kedvenc zenével, azonnal fogom játszani a Dynamite-ot, előtte pedig a sorban Ina érkezik, és a Hat című felvétel.

Kaja Lex és Nagy Bogi dalát hallottad, ez volt a Nem hiszek itt a 88 hétvégében. Emlékszem, hogy régen még, amikor voltak ilyen nagy sportmérkőzések, akkor divat volt, hogy asszonyok a bejárat előtt álltak és árulták a szotyit, vagy éppen a tökmagot. Nyilván a mai világban ez már úgy higiéniai szempontból annyira nem megy át, vagy legalábbis szerintem ez már elmúlt. A boltban viszont tudsz szotyit venni, és elő is tudod venni 6 órakor, hogyha szeretnél szurkolni az OTP-ban Pixegennek, hiszen pályára lépnek majd a Sziget Szent Miklós ellen, viszont hogyha élőben akarod megnézni a meccset, akkor egy kicsit korábban el kell indulni, hiszen idegenben játszunk. Itt a Rádió 88-ban Jason Derulo jön, ez a Take You Dancing.

0: Never Going Home, ez volt Kangs dala, és 5 évvel ezelőtt, amikor született ez a zene, azon izgultunk, hogy ki mehetünk, nem mehetünk ki a Covid miatt. Most szerencsére nincs ilyen baj. Horváth Tamás és a Kowalski meg a Vega érkezik pillanatokon belül itt a 88-ban. Ez lesz majd a Fehér Holló, utána pedig a Get Lucky is megszólal. Ilyen jó zenékkel vállak téged a folytatásban, és én Büte Zsolt vagyok, ez a 88.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezettel a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
4: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
6: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
7: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár nyerte a 2026-os Elefánt Nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
8: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
9: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
10: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
11: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden! Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán, 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
12: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
13: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
2: Ez reklám volt.

Nem tudtad még eldönteni, hogy milyen programot válasz ma estére? Akkor most javaslok néhányat neked. A Városi Rockklubban 8-kor kezdődik a The Flying Fellinis és Sanci és barátai koncert, a Grand Caféban este 10 órától Verd Ugly Fish koncert lesz, a Bárkában 10 órától Kincses nyomja a zenéket, a Sunday Clubban 10 órától Drum and Bass buli lesz, a Rockpad 62-n és a Tiszadokon szezonzáró bulik lesznek, a Jate Klubban Damien lesz a zenefelelős, a Hungiban pedig Sexy Szombat Party vár, nálunk a Rádió 88-ban pedig 7 órakor indul a Klub 88, úgyhogy meg lesz az alap az esti jó hangulathoz. Ez programajánló volt, a hírekig pedig Szeged kedvenc zenéi jönnek egymás után.

0: 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
0: Támogatja az Input csoport.
2: Ismét meghívást kaptak a Jereváni Nemzetközi Shakespeare Fesztiválra a Szegedi Pince Színház és a Szentesi Tóth József Színház társulatai. A rangos fesztiválon november elején Csehova Sirály című darabjukkal képviselik Magyarországot, Szegedet és Szentest. Varga Bálint művészeti vezető elmondta, hogy nagy öröm a társulatnak a meghívás.
3: Nagy öröm ez a Pince Színháznak, hiszen most is repülünk egy fesztiválra, méghozzá Sirállyal repülünk, vagy a Sirály repül. Jerevánba fogunk november 7-én játszani egy nemzetközi fesztiválon. Nagy öröm ez a színháznak, és hát remélem, hogy nagy öröm lesz az örmény nézőinknek is.
2: Jóval gyengébben teljesített a szegedi turizmus ezen a nyáron, írja a szeged.hu. A három nyári hónap alatt a vendégek száma 12, a vendégészakák száma 8%-kal csökkent. Ez megfelel az országos tendenciáknak. Ács Szilvia, a Szegedi Turinform iroda ügyvezetője szerint jóval kevesebb külföldi turista érkezett a nyáron az előző évekhez képest. Ezt a szakértők a forint erősödéséhez és a rendkívüli hőséghez kötik. Óránként 1,1 milliárd forintot adnak ki a magyar ATM-ek. Februártól a korábbi 150 ezer forinttal szemben már 300 ezer forintot lehet havonta ingyenesen felvenni a bankautomatákból. Ez is szerepet játszott abban, hogy csúcsot döntött a belföldi ATM-es készpénzfelvételek összege. Már az első negyedéves adatokból is látszott, hogy csökkent a felvételek száma, miközben az automatákból kivett pénz összege nőtt. A féléves adatok szintén ezt mutatják. És újabb színházi darabban kapott szerepet Pogány Induló. Szirmai Marcell a Végszínház kocsmai előadásában játszik majd. Az ifjabb Vidnyánszky Attila rendezte 4-6 című generációs előadás arról szól, hogy mit jelent ma magyarnak lenni. Az előadás egyik főszereplője Kovács Patrícia lesz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Őszintén szólva nem voltam otthon eddig a pszichedelikus zenei világban, és nem is ismertem Tame Impalát, főleg, hogy ausztrálok, viszont ebben az évben letarolták az egész fölbolygót a Dracula című zenéjükkel, ez jön most itt a 88 hétvégében.

Szeged kedvenc zenével robogunk tovább közöttük, a The Chainsmokers-től jön majd a Closer, és tovább zakatol a Together Together turné, azaz Harry Styles világkörüli útja, ami javarészt a legutóbbi albumairól játszik dalokat. A One Direction-nel ismerté vált énekes közé tette egy posztot, mégpedig a 2027-es turné helyszínekről. Magyarországhoz legközelebb Berlinben, Párizsban, Madridban és Rómában lehet majd elkapni a háromszoros Grammy-díjas énekest, aki mindenhol legalább két koncertet ad, és elkaphatod itt nálunk is, hiszen mindjárt jön tőle az Adore You.

0: Cheated ezt a dal, Bibi Rexa és Fétlen zenéje szólt, ez volt a New Religion, és hogyha igen a válasz, akkor este 7 órától is hallgasd a 88-at, hiszen jön Szeged legnagyobb klubja. Ez pedig már Eve és Gwen Stefani dala lesz, pillanatokon belül itt a 88-ban megszólal a Let Me Blow Your Mind. Előtte pedig érkezik Lil Nas X és a That's What I Want. Jó zenék itt a 88-ban szombat délután is.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Classic Grill szervéterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Classic Grill szervéterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
5: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
6: Költséges volt az iskola kezdés. Akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
2: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
3: Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
4: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacal partiját!
1: Ez reklám volt.

0: egy vadi új dal a Rádió 88-ban. Van.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
0: Szeged

Jövő héten hétfőn is folytatódik az Árkáddal közös játékunk, a hangvadászat. Naponta négyszer a Rádió 88 műsoraiban felcsendül egy-egy rejtélyes hangrészlet. Hogyha segítség nélkül megfejted, akkor 15, hogyha egy segítséggel, akkor 10, hogyha két segítség szükséges, akkor 5000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártya lehet a tiéd. Ha nem kerülsz be az adásba, akkor se légy szomorú, hiszen az SMS küldő között is kisorsolunk mindig 5000 forint értékű ajándékkártyát. Október 2-án pénteken pedig lesz egy nagy fináléja a játéknak, ahol a gazdára találnak a megmaradt vásárlási utalványok. Szóval jövő héten is érdemes fülelni a 88.

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Holnap sem változik számottevően a szegedi időjárás, napos, derült idő lesz 23 fokkal. Hajnalban lesz elég hideg, 6 fokot mérhetünk majd mindössze. Ha pedig edzéssel töltöd a szabadidődet holnap, akkor ne felejts el étcsokoládét szagolgatni előtte. A hírekből megtudhatod, ez miért jó.
1: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
2: Gedzó, nekünk csengettek.
3: Jegyeket, bérleteket kérem.
4: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
5: az SKT Nosztalgia villamosáról.
3: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
4: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
6: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
4: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
6: A Gedzó meg a Dani támogatója a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
0: Energiahatékonyabbak lehetnek a Múrahalmi önkormányzati intézmények egy nemrég indult projektnek köszönhetően. A fejlesztés alapja egy energiamenedzsmenti rendszer bevezetése. Ennek segítségével nyomon követhető és javítható lesz az intézmények energiafelhasználása. Szűcs Anikó vezető projektmenedzser elmondta, a beruházással mintegy 20

0: hogy a vidéki és fővárosi társulatok eltérő körülmények között működnek, ezért különösen fontos a kiszámítható finanszírozás, a közönség elérése és a befogadó helyek fenntarthatósága. Kancsár Orsolya, a szövetség elnöke szerint a függetlenség szabadságot és felelősséget jelent, de nem jelentheti azt, hogy a társulatok kiszolgáltatottá válnak. Hányással és hasmenéssel kerültek kórházba azok az óvodás és iskolás gyerekek, akik csicseri borsó levest és spagettit ettek ebédre. Az ételt ugyanaz a közétkeztető cég főzte. A 8 gyerek közül 4-et haza tudtak engedni, 4 viszont jelenleg is infúziót kap. A fővárosi kormányhivatal vizsgálatot indított, a cég szerint azonban kizárt, hogy az ételtől lettek rosszul a gyerekek. És az ét csokoládé segíthet az edzésben. Meglepő eredményre jutottak a malajziai egyetem kutatói, akik azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a testedzést az ét csokoládé illata. Azok a férfiak, akik 90%-os ét csokoládé illatát érezték, átlagosan 18-szal több lábnyújtást végeztek. A résztvevők kisebb éhségérzetről és étvágyról, valamint nagyobb teltségérzetről számoltak be, amikor az illatot érezték az edzés előtt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Híva meg széletesem csak móka és kacagás, túl van egy nagy szakításon, idén ősszel pedig megérkezett a harmadik stúdiólemeze, amit fordító pszichológia Elvin Don't Click Play-re kereszteltek. Nem erről, hanem egy korábbi dala jön, a Sweet by Psycho.

Dualipa neve már gyakorlatilag összefort a bátor határokat feszegető ruhaválasztásokkal. Legutóbbi megjelenésével azonban még a sokat látott divatrajongókat is sikerült meglepnie. Egy olyan pucérfelsőben pózolt, ami kizárólag gombokból állt össze. Dualipa az Instagram oldalán osztott meg egy fotósorozatot, amelyhez csak annyit fűzött hozzá, London röviden összefoglalva. A képeken viselt nyakba akasztható felsője rendkívül finom, laza szövésű hálóra épül, amelyre kék és lila árnyalatban tündöklő gombokat rögzítettek, viszont nem látszik ki semmi olyan, amit esetleg most gondolnál. Itt a 88-ban most jön tőle a We Are Good.

0: most is kitöltheted a zenei tesztünket, hogyha felmész a rádió88.hu per zene oldalunkra, addig én pedig játszom majd a Coldplay dalát. 88. Burna Boy-jal közös zenéje fog érkezni, ez lesz a We Pray, előtte pedig az Imagine Dragons is énekel. Bad Liar, micsoda orgánum itt a 88 hétvégében.
1: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Plaza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Plaza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Plaza Automosó.
6: A suli elkezdődött, akkor ennyi volt a nyár.
7: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
6: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
7: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
6: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
7: Szent Erzsébet Mónahalmi gyógyfürdő.
6: Hosszabbítsd meg a nyarat. Ez reklám volt.

Jövő héten is rengeteg meglepetést és érdekességet tartogatunk neked. Október 1-én például a reggeli adásunk a Nosztalgia villamosról fog szólni teljes egészében reggel 6 és 9 óra között a Gedzó meg a Dani. Ráadásul Nemes Roli kalauszként fog dolgozni majd a villamoson. Az egy fontos információ, hogy normál jeggyel tudsz majd utazni. Te is mindez október 1-én

0: Ez a Rádió 88 hétvége. Eltelt a szombat délután, de holnapra még bátran tervez szabadtéri programot, mert túlnyomóan napos időben lesz részünk. Az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, és marad a 23 fokos jó idő is. Ha teheted, sétálj, kirándulj egyet a szabadban, viszont fakivágásokra figyelmeztetnek a környezetgazdák. Erről is hallhatsz bővebben a hírekben.
1: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
4: Fakivágásokra figyelmeztet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A fák kivágása sokszor felháborodást vált ki a lakosokból, de fontos tudni, hogy folyamatosan ki kell vágni azokat a fákat, amelyek egészségügyi és statikai állapotuk miatt életveszélyessé válnak. Makrai László ügyvezető elmondta, hogy a kivágások mindig határozat alapján történnek, amit jegyző ad ki, az alapjuk pedig egy szakértői műszeres vizsgálat.
5: Mi magunktól egyrészt nem is vághatunk ki fát, másrészt meg ha kivágunk, annak megvan a háttere, megvan az a mérő módszer, és megvan az a mérési eredmény, ami alapján ezt kiadja számunkra a hivatal határozat formájában.
4: Egy szegedi gyógyszerész ingyen viszi házhoz az orvosságot a rászoruló betegeknek. Az RTL híradó szerint Magyarországon nagyjából 800 ezer ember élhet olyan településen, ahol nincs gyógyszertár, és ennél még többen lehetnek azok, akik egészségügyi állapotuk miatt nem tudnak eljutni a patikába. Jánosi Kinga gyógyszerész emiatt önként vállalta, hogy a környéken havonta egyszer ingyen házhoz viszi a rászoruló betegeknek a készítményeket. Távozik a Matthias Corvinus Kollégium éléről Szalai Zoltán. A kultúrtörténész levélben köszönt el a diákoktól és a munkavállalóktól. Kiemelte, hogy megtiszteltetés volt látni, ahogyan az MCC egy nemzetközileg is elismert műhelyén nőtte ki magát. Rámutatott, hogy nem ő döntött el, hogy távozni fog, nem az ő elhatározása volt. Mint ismert, jogutód nélkül szűnt meg 14 közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány, az úgynevezett KEKVA. Ezek között a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány is szerepel. És a szemünk árulhatja el, milyen gyorsan öregszünk. A szem közeli kapcsolatban áll az aggyal és a keringési rendszerrel, így a retina állapota kiváló jelzője a szervezet általános egészségének. A cukorbetegség átlagosan plusz 2,5

mesterséges intelligencia ma már a mindennapjaink része, ami tök jó dolog tud lenni, hogyha okosan és ésszel használjuk, hiszen hiába van a polcodon egy téli sapka, attól még nem leszel snowboard világbajnok. Google is fennakadt egy picit ezen az AI dolgon, ugyanis bizonygatnia kellett, hogy ő nem használta, amikor megalkotta a Moving to the Sun című dalt, ugye eredetileg az egy AI dal, de ő amikor remixelte és átdolgozta, akkor ezt nem használta, szóval egy kicsit magyarázkodnia kellett. A zene viszont nagyon jó, ez jön most itt a 88-ban.

0: David Guetta és Chris Williams dalát hallottad, ez volt a Love is Gone a 88 hétvégében, most pedig hozott neked két olyan zenei ajánlatot, amitől felcsillan a szemed. 80. Somebody that I used to know fog megszólalni, Gotye zenéje itt a 88-ban, előtte pedig Bruno Mars hangját is hallod. I Just Might azonnal itt a Rádió 88 hétvégében.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.

A Pangosi Brothers Company dalát hallottad, ez volt a Balaton itt a 88 hétvégében, és ne felejtsd, hogy mindjárt indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, 5 DJ-vel egészen éjfélig.

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Ma este éjfélig szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Hello, hello, én Büte Zsolt vagyok. Indulhat egy jó kis buli 5 DJ-vel, mit szólsz hozzá? Tani, Pita Loner, Gerix, Timu és Buzsik lesz majd a zenefelelős, az időjárás jelentés és a hírek után startol tehát a Klub 88.
2: Köszi, hogy most is a 88-at hallgatod. Szép őszi napunk volt ma Szegeden, holnap sem lesz ez másként. Bátran tervezd szabadtéri programot, mert napos, derült idő lesz 23 fokkal. Ha pedig holnap a séta alatt ellátogatsz a Mátyás térre, akkor a Szent Ferenc jótékonysági fűzésbe leshetsz bele. A részletek mindjárt a hírekben.
3: Napközben dolgozol. Mi is?
4: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
5: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
3: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
4: Hello Szeged, Gürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
4: Támogatja az Input csoport.
2: A Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumi tagja lett Kolonics Erika. A Coca-Cola Színfesztivál főszervezői a következő 4 évben a közösségi programok és fesztiválok kollégiumában egyebek mellett a pályázatok kiírásáért felel majd. A kinevezés ugyanakkor nem okoz majd összeférhetetlenséget a szegedi ifjúsági napokkal. A fesztivállal kapcsolatos pályáztatási kérdésekben nem hozhat döntést. Kolonics Erika elmondta, azért dolgozik majd, hogy valóban releváns és közösségépítő programok valósulhassanak meg az NKA-s támogatásokból.
6: Hát most egy picit átülök a másik oldalra. Aki pályázatokat ír az NKA-hoz, az nyilván tisztában van vele, hogy milyen elvárások vannak egy pályázatírás kapcsán, és most tulajdonképpen a döntési oldal lesz az, amiben részt veszek, illetve a pályázat kiírásokban fogunk együtt dolgozni mi hatan ott a kollégiumban.
2: A szegényeken segítünk, ha holnap a Mátyás téren ebédelünk. 8-adjára rendezik meg a Szent Ferenc jótékonysági főzést. A főzőcsapatok délelőtt már dolgozni kezdenek, kóstolni délután 2 órától lehet, de lesz koncert, tombola és foci is a gyerekeknek. A befolyt teljes összeget a ferencesek által működtetett szegény konyha javára ajánlják fel. 10 nap alatt majdnem 20 000-en írták alá a petíciót, ami azt kéri, hogy foglalkozzon végre a kormány nőügyekkel is. Forsthoffer Ágnes házelnök Détót Kriszta kérdésére, miszerint 2014-ben Magyarország elfogadta az isztambuli egyezményt, ám azóta sem ratifikálták, azt a választ adta, hogy akkor lépnek a döntéshozók a tettek mezeire, ha érzékelik, hogy van egy ilyen nyomás. Szeptember elején a parlamentnél demonstráltak is nők és gyerekek jogaiért. És az Álmos völgy legendája újra gondolt változatában kapott főszerepet Sydney Sweeney és az Off Campus sztárja Belmont Kameli. A Hello címre keresztelt alkotás jövő ősszel kerül a könyvesboltok polcaira, de már most nagy sikert jósolnak neki. A filmet a regény szerzője Lindsay Anderson Beer rendezi, és a forgatókönyvért is ő felel. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál DJ Tani.

DJ Tony Mixét hallod egészen 8 óráig itt a Klub 88-ban, és hogyha meghoztuk a kedved egy kis bulizáshoz, akkor azt is elmondom neked, hogy hol tudod levezetni az energiáidat. A Thunder Clubban 10 órától Drum and Bass buli lesz, a Rockpart 62-n szintén 10 órától a 90-es és a 2000-es évek zenére lehet bulizni, a Jate Clubban Damien lesz a zenefelelős, a Tiszadokon szezonzáró bulivár, a Hungiban pedig Sexy Szombat, itt a 88-ban pedig majd a következő órában Peter Loner Mixét hallod.

0: Ez volt DJ Tani mixe itt a Klub 88-ban, ez Szeged legnagyobb klubja, jól megpörgettük a kezdést, nem? Pita Loner folytatja, utána jön Gerix, Timo és Buzsik, ma is éjfélig szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go, neked szól.
1: Este hétig segítünk, merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: 88!
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál Peter Loner.
1: Az éj.

Little Loner mixét hallod egészen 9 óráig itt a Klub 88-ban, most pedig elmondom neked, hogy milyen idő vár rád a folytatásban. Hogyha korán kelsz, vagy hogyha éppen későig szeretnél kimaradni, akkor jó, hogyha tudod, hogy 10 fok lesz hajnalban és kora reggel, a vasárnap pedig túlnyomóan napos idővel fog telni, 26 fok lesz a csúcshőmérséklet, így szeptember vége felé ez azért elég jól hangzik.

0: Minden este 7 órától szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Szeged legnagyobb klubja ma egészen éjfélig dübörög és adja a lendületet. A folytatásban Gerix, Timu és Buzsik mixeit hallhatod. Én Büte Zsolt vagyok, tarts velem és jó munkát neked, hogyha dolgozol.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Gerix.
1: Az

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Az esélyhez
2: ügyít, szóval jó!
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál Timo.